0: azok 90-es évek.
1: Most a Best FM-en.

Köszöntjük Gréta nevű hallgatóinkat! A Gréta női név a görög Margaréta, magyarul Margarit névnek több nyelvben is előforduló becézéséből önállósult. Rokon nevei a Margaréta, a Margó, a Réta és a Rita. Egyik leghíresebb tulajdonosa a névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, a másik

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Feloldották a korlátozást az Erzsébet utcán. Készülnek a Balmazújvárosi Motoros Fesztiválra. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Korszakváltás, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint az a szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet rót a tanárokra. Nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől még a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja, fogalmaztak. Ismét megnyitották a gyalogos forgalom előtt az Erzsébet utcai zebrát Debrecenben, adta hírül a Dehír. A gyalogátkelő a korábbi munkálatok miatt egy időre nem volt használható, azonban a szükséges fejlesztések befejezését követően a hét eleje óta ismét birtokba vehették a közlekedők. A beruházás a környék közlekedésének biztonságosabb átételét szolgálta. Az átadó alkalmával elhangzott, hogy a fejlesztés részeként olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek a gyalogosok és a járművek közlekedését egyaránt segítik. A helyiek számára különösen fontos volt a zebra mielőbbi megnyitása, hiszen a környéken jelentős gyalogos forgalom zajlik. A városvezetés szerint a fejlesztés hozzájárulhat a biztonságosabb és összehangoltabb közlekedéshez, miközben a környező területek elérhetősége is javul, fogalmaztak. Folyamatosan készülnek a motoros fesztiválra Balmazújvárosban, számoltak be róla a szervezők közleményükben. 13. alkalommal rendezik majd meg az ikonikus ingyenes rendezvényt. Mint írták, látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz június 19-én és 20-án a hajdúsági városban. A program kínálatot pedig úgy állították össze, hogy a család összes tagja megtalálja a érdeklődési körét. A résztvevők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd kresztudásunkat, és számtalan koncerttel is készülnek. Így többek között fellép majd a Leander Kielsz is. A családi napon részt vesz a Magyar Vörös Kereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is. Egyelőre 26-31 fok között marad a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Kisebb lehűléssel fokozatosan, de számíthatunk csütörtöktől egészen vasárnapig majd az előrejelzések szerint. Csapadék zápor zivatar formájában várható térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.

loca.

0: Junior Fernandóval és az Akarom Még című dallal, hogy szólt az egyik sor. Hát álmos a lelkem. Na kinek álmos a lelke? Na, itt vagyunk a Best FM, és felébresztjük. Hát még a lelkeiket is. Jó, majd Lady Gaga mindjárt a hírek után. A Dead Dance-el indul a szerda reggel. No, meg Tihamér közlekedési információjával még nem feledkezem el róla. Van egy baleset. Nem, jaj, hál' Istennek nem baleset. B-vel kezdődött, és Udai Nagy Antallal folytatódik. Az nem baleset, hanem a Budai Nagy Antallon aktív trafi box. Aztán jön majd Joel, Cory és Minek. Minek? Hát azért, mert ma van Joel Corynak, az angol DJ-nek, a Head and Heart című dal előadójának a 37. születésnapja. Igen, Norbi, megelőzött Tihamér, de megerősítésnek tökéletes, elindult a banzáj a Budai Nagy Antalon. És indul a banzáj, ma meg a reggel, június 10-én az önök zenei kedvenceivel, Gréta és Margit nevű kedves hallgatóink névnapján. Na most van pontosan 6 óra.
1: Elérhetővé tették a vonatinfót, emelkedett a fertőző megbetegedések száma Hajdú-Biharban. Bemutatkoztak a jogász doktoranduszok Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Újra tudható, hol tart a MÁV járatunk. Ismét elérhető a vonatinfó webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, és azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációkban is szerepeljen. Több fertőző betegség előfordulását is regisztrálták Hajdú-Biharban az elmúlt héten, számolt be róla a HAON. A legfrissebb járványügyi adatok szerint a szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a különböző megbetegedések alakulását, hogy szükség esetén időben megtessék az intézkedéseket. A jelentésben az áll, többféle fertőzés is megjelent a megyében, ezért az egészségügyi hatóságok folyamatosan elemzik a beérkező adatokat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő higiéniai szabályok betartása és a megelőzés kiemelt szerepet játszik a betegségek terjedésének visszaszorításában. Az egészségügyi ellátórendszer felkészült az esetek kezelésére, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy tünetek jelentkezése esetén időben forduljanak orvoshoz. A járványügyi helyzetet továbbra is folyamatosan figyelik, hogy a szükséges lépéseket gyorsan meg lehessen tenni. Kutatási eredményeiket és tudományos munkájukat ismertették a jogász doktoranduszok a Debreceni Egyetemen, derült ki az unidep.hu cikkéből. A rendezvény lehetőséget biztosította arra, hogy a fiatal kutatók bemutassák aktuális témáikat és megosszák tapasztalataikat a szakmai közönséggel. A programon több jogterület is szóba került, a résztvevők pedig külön előadások keretében ismertették kutatásaik legfontosabb megállapításait. A szervezők szerint az esemény fontos szerepet tölt be a tudományos utánpótlás támogatásában, hiszen lehetőséget teremt a szakmai párbeszédre és tapasztalatcserére. A doktoranduszok számára a bemutatkozás egyben lehetőséget jelent arra is, hogy visszajelzéseket kapjanak munkájukról, és új szakmai kapcsolatokat építsenek ki.
0: 18-20 fok van jelenleg Debrecenben, és ma még elérhetjük a 30 fokot, sőt, meg is haladhatjuk azt, viszont jön a változás, ami esőt, zápor, zivatarokat, egy szóval csapadékot hoz majd, és hát némi lehűlést a következő napokban.
1: Csapadék, zápor és zivatar formájában várható Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Köszönjük, Dani! Hát a mai napi 30 fok után holnapra előre láthatólag már csak 22-23 fokot mondanak, és ez a 24-25 körül lesz majd a hét hátralévő részének a jellemzője. A hétvégén csendes lesz, napsütéses, de nem tér vissza a kánikula. Visszatért viszont a magyar labdarúgó válogatott, ami csodás városunkban, és tegnap itt győzte le a Nagyerdőben, a Nagyerdei stadionban a kazasztáni válogatottat. Hát az eleje nem úgy indult, hogy mi fogunk nyerni, már a 9. percben az ellenfél megszerezte a vezetést, aztán a második fél időig kellett várni arra, hogy Szoboszlai Dominik kiegyenlítsen. Azt követően pedig jött még két gól, a harmadik a hosszabbításban, úgyhogy a végeredmény ezen a barátságos mérkőzésen Magyarország, Kazasztán 3-1. Köszönjük, srácok, aki ott volt a Nagy Erdei stadionban. Óriási élmény volt. És hallgassák a Best FM-et, az is az lesz. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok.

0: Cloud Number 9 a Best FM-en. Brian Adams dalát hallották. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Negyed hétkor, a szerda reggelben veled folytatjuk. Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-en.
2: Jó reggelt, sziasztok, Gabika vagyok, a budai nagyon tanul, működik a trafipark.
0: Működik bizony, három a magyar igazság. Gabika, neked is köszönjük a budai nagyon talos trafiboxszal kapcsolatos bejelentésedet. És Norbi és Tihamér nektek is, mondom, három a magyar igazság. És tegnap este a Nagy Erdei stadionban is, bár nem úgy indult a buli, három lett a magyar igazság. Ugyanis, ahogy ezt 6 órakor a hírekben már mondtam, Kazasztán szerezte meg a 9. percben a vezetést. Aztán, hogy magyar fiaink egy fél időt átaludtak, és a második fél időre sikerült úgy felébredniük, hogy Szoboszlai Dominik az 52. percben egyenlített, aztán pedig Schaffer, így kell mondani a nevét, remélem, igen, a 67. percben, és Tóth Rajmund pedig a hosszabbításban sikeresen gólt szerzett, így a vége 3-1 lett Magyarország, Kazasztán, Nagy Erdei stadion, Debrecen, barátságos labdarúgó mérkőzés. Gratulálunk a fiainknak! És gratulálunk minden közlekedőnek, hogyha ezt is barátságosan teszi a mai napon, június 10-én és szerdán, hamarosan a Grétákat és a Margitokat köszöntjük majd fel. Azért szeretek többek között Debrecenben élni már 56 éve, mert hogy ez tényleg igazából az a klasszikus nagy falu, tudják, hogy van, mindenki ismer mindenkit. Nekem 6 óra előtt elő sem kell vennem a telefonomat, vagy rápillantani az órámra, mert ahogy tekerek befelé, ott a Kölcsei központ környékén, a kereszteződésben, egy kedves hang kikiabál az autójából, hogy mindjárt 6 óra van. Na mondom, akkor iparkodjunk, mert indul a reggel a Best FM-ben, úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindenről is tájékoztatnak, például a pontos időről is. Apropó, a pontos idő, egy perccel múlt el negyed hét. A reggelben Yüzsel érkezik a francia DJ Topikkal és Arassal, és egy egészen kiváló dallal segíti az ébredésüket. Ez az I Adore You.

lassítsunk, Debrecen igazi zenei kedvenceivel, például a négyes számú főúton is, ahol egy Audis és egy Toyota versenyző azt gondolta, egyik kedves hallgatók szerint, hogy a közút az versenypálya, soha sem szabad így gondolni, arra kell gondolni, hogy nem mi vagyunk az egyedüli versenyzők, és hát hadd ne fejtsem ki ezt a gondolatmenetet, drága barátaim, nem lehet olyan sürgős. És mutogatni sem illik a lóerőket ilyen helyeken, ahol más ártatlan ember életét kockáztatjuk a saját magunkén, meg az utasonkén kívül. Oké, hogy mindenki nagy májer és nagyon érzi az autót, de váratlan szituációk bármikor jöhetnek, ne jöjjenek. És abból bizony neked, kedves hallgató, abszolút igazad van, úgyhogy nem versenypálya a közút. Haladjunk szépen kényelmesen, inkább később, de biztonsággal érjünk időben. Be a munkahelyünkre, vagy éppen ahova igyekszünk, ebben is segít a Best FM június 10-én a Gréta és a Margit nevű kedves hallgatóink névnapján, a kézművesség és a szecesszió világnapján, és 1991 óta a Magyar Ügyészség napján. 401 éve született Apáczai Csere János, író, természettudós, polihisztor. 105 éves lenne ma, Fülöp herceg, második Erzsébet férje volt, 2022-ben hunyt el, egy hián, 100 esztendősen, 99 éves volt. És ma 104 éve született a színésznő, akinek a legismertebb alakítása Dorothy karakterének a megformálása volt el.

0: Eredetiben így szólt a filmben a Somewhere Over the Rainbow Judy Garlanddal, a legcsodálatosabb Dorothy-val. Skies are 99 éves lehetett Márkus László, úgyhogy jön majd a rózsaszín pár duca későbbiek folyamán. Aztán Ernyei Béla ma ünnepli a 84. Nem hiszem el. 84. születésnapját még mindig sármos színészünkről van szó, aki a Valaki mondja meg című dalával érkezik, majd a képzelt riportból. Aztán 73 esztendős lett az a színművésznő, akinek a nevét sokan, hát egy bizonyos generáció köszönésként használta. Csákányi Eszter, 73 éves, és 61. születésnapját ünnepli Elizabeth Hurley, angol színésznő, láthattuk a Bájkeverőben és a Sir Austin Powers egyik részében. Na, akkor ideje, hogy névnaposokat is köszöntsünk. Kezdjük ABC sorrendben a Grétákkal.
1: Köszöntjük Gréta nevű hallgatóinkat! A Gréta női név a görög Margaréta, magyarul Margarit névnek több nyelvben is előforduló becézéséből önállósult. Rokon nevei a Margarita, a Margó, a Réta és a Rita. Egyik leghíresebb tulajdonosa a névnek Gréta Garbo.

0: Ja, hogy rokon nevek a Margittal? Persze azért nekik is külön elmondjuk, hogy mit jelent az ő becses nevük.
1: Köszöntjük Margit nevű hallgatóinkat! A Margit női név görög eredetű, jelentése gyöngy. Valószínűleg a babiloni Margaliti kifejezése vezethető vissza, jelentése a tengerleánya vagy a világosság gyermeke. Rokon nevei a Gréta, a Margaréta, a Margita, a Margó, a Rita és a Réta. Számos híresség kapta ezt a nevet: Árpádházi Szent Margit, Bara Margit színésznő, Margaret Thatcher angol politikus miniszterelnök, Kovács Margit keramikus, Margaret Mitchell író, nő, és természetesen ön kedves Margit, aki most a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánunk neked, Margit!
0: Na ne, hát nehogy már elfeledkezzünk Margit napján róla.
3: Normális, Margit! Normális! Margit, maga normális.
0: Margit, maga normális. Két énekesnőnk is van. Bangó Margitka mellett.
4: Tudom azt, hogy te is szeretsz, miért hagytál el engem.
0: Speciálba küldjük a Margóknak, a Margitoknak és a Grétáknak.
4: Meghalok én érte.
0: Margó asszony dalát Gusztival.
4: Jó ember vagy, mindened van, mégsem lehet.
0: Pusztít.
4: Ha velem lennél, boldog lehetnél.
5: Mert én úgy szeretlek, mint az én.
0: Ez a Fest FM, semmi tévedés, a Margitoknak kedveskedtünk, meg a Margóknak. Jön egy dal, hát nem ez, Szép asszony vagy, kedves Margit, Margó és Gréta, ez volt a címe, annak meg, ami most jön, az, hogy Head and Heart, és Joel Corey, az angol DJ, 37 éves lett, legnépszerűbb slágere 6 évvel ezelőttről, 7:03 a Best

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kus, előfordulhat, hogy mások bele akarnak szólni az ön sorsába, az természetes, hogy ki akar törni a körülmények szorításából, mindezt azonban diplomatikusan tegye. Bika, rendkívül lelkes, mert fontos feladatot kap, de ne ígérjen túl sokat, továbbra sem árt a visszafogottság. Ikrek, keresse az emberek társaságát és élvezze az életet. Ön túl sok időt szokott tölteni az élet megfigyelésével, és túl keveset a megélésével. Rák, felkínálnak önnek valamilyen nyári munkát, annak ellenére, hogy alig van rá ideje, mégis elvállalja, hiszen szüksége van a pénzre. Oroszlán, a külsejével van elfoglalva, főleg akkor, ha a tavalyi nyári ruhái most túl feszesek, keresen egy jó helyet, ahol rendszeresen mozoghat, ahol megszabadulhat fölösleges kilóitól. Szűz, már-már kezdett hozzászokni a zavaros helyzetekhez, de talán most már egy nyugodtabb időszak köszönt be. Ha valóban akar egy kapcsolatot, akkor tennie kell érte. Mérleg, tartósabb viszonyt szeretne partnerével kialakítani, felülvizsgálja az érzelmeit és elképzeli, hogy miként néznek ki a közös jövőjük, ne hamarkodjon el semmit. Skorpió, tetszése szerint képes kialakítani bármilyen kapcsolatot, a boldogságra vagy a sikerre nincs biztos recept. Nyilas, a belső késztetése, hogy szükség legyen őre időnként, nagyon kellemetlenné válhat mások számára. Embertársai felismerik ugyanis, hogy irányításra és ellenőrzésre irányuló vágyait gyakran leplezi a segítőkészség állarcával. Vak, talán jobb, ha inkább a kellemes dolgokra helyezi a hangsúlyt, most ne kockáztasson, intézze tudatosan a pénzügyeit. Vízöntő, túlságosan prózai dolgokkal kell foglalkoznia, de semmi baj, mert fantáziadús és egy-egy jó ötletből is jöhet haszon. Alak. Vállalkozása kedvezően alakul, ha valami nem megy, abba még egyszer kezdjen bele és sikerülni fog. Semmi anyagi gondja nem lenne, ha csak az önös érdekeit venné figyelembe.

0: 90-es évek második fele. Dire Straits és a Sultans of Swing a Best FM-en a szerda reggelben. Jó reggel a 104,6 MHz-en. Friss közlekedési információ, bár annyira nem friss, mert többen jelezték már azt, Zsolt, nem te vagy az első, amiről tudunk, hogy a budai Nagyantalon aktív a madárka a fészekben. Gyorsabban kaphat el, mint a nátha. Ó, micsoda hasonlat, micsoda frappás megközelítés. Zöld hajnalban. Zsolt, köszönjük, hogy mindig vág az eszed, mint a beretva. Egy a DKV-val kapcsolatos mai változás, sőt holnapi, ma és holnap a Balázsházi János gyakorló technikumban az évvégi rendezvények miatt. Hát változni fog a tanítási rend, és ezzel együtt változik a 13-as autóbuszok közlekedése is. Figyelem, ma június 10-én és holnap június 11-én lesznek olyan járatok, rásegítő járatok, amelyek nem közlekednek. Sem Pallagról, sem az Égner térről. Úgyhogy tessenek szívesek lenni utána járni a részleteknek, amennyiben érintettek ebben a dologban a dkv.hu oldalon. Köszönjük a megértésüket! Jó utat a Best FM-mel!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: A 70-es évek után mindjárt 2011-ben folytatjuk, ugyanis akkor ismertük meg azt a román énekesnőt, akinek a születési neve Joanna Stan, de hát a világ úgy ismerte meg, hogy Alexandra Stan. Olyannyira ismerte meg a világ, hogy még az amerikai Egyesült Államok rádiói is elkezdték játszani a Mr. Saxo Beat-et, ami egyébként 20 országban lett top 5-ös sláger. De mivel olyan sokat játsszuk, ezért ott hagyjön a ritkaság Alexandra Stantől, aki ma 37 esztendős lett, 7 perccel 7 óra előtt, miközben én felkészülök a reggeli villámvoksra, érkezik a Get Back.

0: azt mondom, áh.
1: Nem fájt senkinek? Hát persze, hogy nem, főképpen Andiéknak nem. Írja is, hogy köszönjük a tankcsapdát, Laci. Ó, hát nagyon szívesen. Ennek mindenki örült. Andikám, ha itt vagytok, akkor szavazhattok is. Na, erre gondolom, vagy százat küldenél, de nem erre, hanem mondom, hogy ma reggel szerdán mire lehet villám voksolni. Lehetne mondjuk egy 80-as évekbeli zenei kedvenc?

0: Vagy akár folytathatjuk a 90-es évek egyik nagy hazai kedvencével. Na, ki harcol a szomorú szamuráért? Például Kriszti, ő igen. És senki több? Ja, hát van egy harmadik ajánlatom is. A 80-as évek és a 90-es évek zenéi után, hát egy ilyen hibrid dolog, mert mégis egy feldolgozás, Bibi Rexa és Faithless dala, de mégiscsak újdonság, New Religion. Egy perccel 7 óra után jöhetnek a szavazatok.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Több vállalkozást is ellenőriznek a NAV revizorai. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Bajnoki címet ünnepelhetett a Deac női futsal csapata. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Ezen a héten is célzott ellenőrzéseket végeznek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Hajdúbiharban, írta meg a Hajdú Press. A revizorok több településen és különböző gazdasági területeken vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrzések alatt elsősorban a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott termékek eredetét vizsgálhatják. A NAV rendszeresen közzéteszi az aktuális ellenőrzési terveket annak érdekében, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a jogszabályok maradéktalan betartására. A hatóságok szerint a cél nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem a tisztességes piaci működés erősítése is. A revizorok a hét folyamán több helyszínen is megjelenhetnek a megye területén. Érdemes kímlelni az eget, három bolygó és holdcsarló együttállása látható június közepén. A Svábhegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A június 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, valamint északnyugati látóhatár szükséges. Bajnoki címmel zárta a szezont a Deac női futsal csapata, tudósított az unedep.hu. Az együttes kiemelkedő teljesítmény nyújtott a bajnokságon, és végül a tabella élén fejezte be az idényt. A siker mögött hosszú hónapok következetes munkája áll, amelyben a játékosok és a szakmai stáb egyaránt fontos szerepet vállalt. A csapat a szezon alatt több emlékezetes mérkőzést is játszott, és végig meghatározó szereplője volt a bajnoki küzdelmeknek. A klubnál úgy vélik, hogy az eredmény nem csak az idei év sikere, hanem a női futszál utánpótlás nevelésének és tudatos építkezésének is visszaigazolása. A bajnoki cím újabb jelentős mérföldkő a Debreceni Egyetemi Sportélet történetében, fogalmaztak.
7: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
6: Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Ha már róla sport a hírekben, akkor ne hagyjuk ki a tegnapi labdarúgó válogatott mérkőzést, mert pont Debrecen adott otthont annak a barátságos felkészülési mérkőzésnek, ahol Kazasztán válogatottja ellen küzdött, és végül nyert is a magyar labdarúgó válogatott. Jaj, de hát nem úgy indult a dolog. Már a 9. percben a vendégek szerezték meg az első gólt, aztán egy fél idő átalvása után a második fél időben Szoboszlai Dominik egyenlített, és aztán jött még két gól, az utolsó a hosszabbítás után, így a végeredmény Magyarország-Kazasztán 3-1. De vajon mi lett a végeredmény a reggeli villámvoksot illetően? Ó, én megint berendeztem úgy, ahogy gondoltam a sorrendet, hogy ki nyer ma, és képzeljétek el, nagyon megleptetek, mert az elején sokan elutasítottátok ezt a dalt.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Azt mondtátok jó néhányan, hogy az eredeti megpocsékolása. De úgy látszik, hogy beérett. Én örülök ennek. Úgyhogy jön Bibi Rexa, és a Faithless ma reggel a New Religionnek örülhettek.

0: My Lady, a Bad Boys Blue dala a Best FM-en 1 perccel 48 után. Jó reggelt, Debrecen!
1: Nálunk zenés a reggel!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
0: Ó, most megszakítjuk ezt a zenei folyamot, de csak egy rövid időre, hogy néhány fontos információt mondjak meg, hogy lezárjuk a ma reggeli villámvoksot. Igen, voltak bőven a 80-as évek kedvelői között is. Volt, ahol teljes volt a családi egyetértés Andinál és Ferinél, de aztán voltak itt sokan, akik a Bad Boys Blue dalát szerették volna hallani, de a legtöbben mégiscsak a feldolgozást. Igen, Barbie, megegyezhetünk, egészen jól sikerült a Fateless Insomnia című dalának az új feldolgozása BB Rexától, olyannyira, hogy Kata például a telefon csengő hangjának választotta. Na és Kata, felvetted a telefont, amíg hallottad az alt? Vagy háromszor, négyszer? Június 10-e van és szerda. Jó reggelt a Best FM-mel, a Grétáknak és a Margitoknak, a kézművesség és a szecesszió világnapján. Na meg a Magyar Ügyészség napján 1991 óta. Reggel 6 óta, vagy még korábban beköltözött a Trafiboxba a Budai Nagy Antalon a mérőműszer, úgyhogy tessenek ott is figyelni. És ha bármit látnak, akkor csak a Best FM. A telefonszámom 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046. Már most 20 fok van, napközben legalább 30-31 fok is lehet, de úgy néz ki, hogy itt a vége a nyárias melegnek, mert hogy hidegfront érkezik, és holnapra, vagy még inkább holnap utára jócskán lehűl majd a hőmérséklet, akkor csak 22 fok lehet, tehát legalább egy 10 fokkal kevesebb lesz a maihoz, meg az elmúlt napokhoz képest. Na de hogy mi lesz most? Ó, hát a 90-es évek egyik legvidámabb, vagy mondjam azt, hogy bugyutább slágere? De ez így jó, ez a sláger. Petya azt írta, hogy ő mindenféleképpen a szomorú szamurájra szavaz, de csak akkor, hogyha a vers mindenkinek verzióban játszom le. Petikém, hát lehet ilyen kérésnek ellent mondani egy ilyen hűséges hallgató esetében.

0: Kocsor Zsolt. Szomorú szamuráj. Inniko, mannanniko, mannana herej. Mannanno, mannanniko, ini, kohe. Imádlak. Szomorú szamuráj.
1: Csak hogy jó kedved legyen.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.

0: civisbeton.hu.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
2: Civisbeton.hu.
1: A megbízható alap.
3: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Zsolt jelentése a távolabbra indulóknak, főképpen azoknak, akik Nyírbátor és Nyírvasvári között közlekednek. Ott ugyanis korlátozott a haladás, mert hogy a Nyírbátor szélén lévő Gasztor Baromfi Kft. Ég. Hatalmas a füst, még Debrecenből is érkeztek oda tűzoltók, úgyhogy hát lesz némi korlátozás, tehát azoknak, akik távolabbra mennek, még egyszer mondom, Nyírbátor és Nyírvasvári között. Zsolt, köszönjük a bejelentkezést onnan, és köszönjük a bejelentkezést a Budai Nagyantalról is, ahol pedig aktív a Trafibox.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: 2:08 után a 90-es évekkel folytatjuk. Azzal a csapattal, akik Eurodance formáció voltak, és Turbo B mellett, ő volt az énekes, Thea Austin is közreműködött, és ő lett ma 59 esztendős, úgyhogy jön a szubjektív top 3 a Snap-től. Nálam a harmadik helyen a Welcome to Tomorrow.

A csapat egyébként 1989-ben Frankfurtban alakult meg. A most hallható daluk több országban is vezette a slágerlistákat a 90-es évek első néhány esztendejében. És hát természetesen mi más lehet a number van nálam a szubjektíven, mint a The Power, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk a Snap együttes.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Zsuzsa most a legaktívabb trafi Pax vadászunk, azt írja a Diószegi úton az Atevnél mérnek, és hát ugye tudjuk, a budai nagyon tal trafi box is aktív. Köszönjük nektek! Jó utat a Best FM-mel, és lassítsunk Debrecen igazi zenei kedvenceivel, mert hogy 3 perccel 3:48 előtt mindjárt jön a Farnon Blanc, és a WhatsApp, na meg előtte a...
0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Bárkivel állasz is szemközt, tudjad, hogy csak ember, akinek a nagyságra egyetlen jogcíme van, az igazságosság. Mindegy, mit mond, mit tud, mi a rangja. Csak akkor van joga ahhoz, hogy embernek tartsad, ha legyőzi önmagában a hiúságot, a vágyakat, a gőgöt és a kapzsiságot, s igazot szól ügyedben és a világ ügyében, melyről éppen beszélnek. Minden más lehet tetszetős vagy megnyerő, de téged ne félemlítsen és ne is kísértsen.

Félix Jaendalát hallották, tegnap volt a névnapja, tegnap a Félixeket, ma meg a Grétákat, a Margitokat ünnepeljük. Margit! No, már is. Na, hát jöhetnek a nevezések még mindig, majd Morvai Szűcs Enikő lesz ma az ügyeletes, úgyhogy ő fog sorsolni névnapi, vagy éppen évfordulós ajándékot, de nevezni csak egy helyen lehet, és ez pedig a bestfmdebrecen.hu. Ugyanez igaz a születésnaposokra. Ami pedig a mai programokra, hát kérem szépen, indul a 97. ünnepi könyvhét. Debrecenben is elstartol, ez a mai a június 10-e a nulladik nap, és figyelem, egy új illusztris helyszín, mert hogy a programok nagy része a debreceni Aranybika szállóban lesz. Úgyhogy oda érdemes látogatni még a Kossuth térre. 11 órától már tematikus sétával indul ma a nulladik nap, jelentkezni az Aranybika főbejáratánál lehet. Ilyen tematikus séta egyébként többször is lesz a mai nap folyamán, például 4 óra és 5 óra között is. Aztán 5 órától az Aranybika üvegtermében előadás lesz majd, történelmi regényírók új nemzedéke címmel. És lesz program azért a Mélius központi könyvtárban is, az amerikai Kuckóban, ahol szintén 5 órától könyvbemutató várja majd önöket. Ma tehát elindul a 97. debreceni ünnepi könyvét, és 14-éig, tehát vasárnapig várja Debrecenben is, és országosan is a könyvek az olvasás szerelmeseit. Ami pedig a zene szerelmeseit illeti, mi vagyunk a Zene Rádiója. Küldünk egy dalt nekik, Kelly Clarkson.

Forref Club és a Tanga Kiszel Tünde magyar média személyiség ajánlásával a szerda reggelben, ahol mindjárt 8 óra van, jön egy közlekedési információ a Best FM Rádió informátor hallgatóinak az ajánlásával. Jószegi út, vagy Bánki út, kinek hogy tetszik jobban, az Atevnél Trafipax. Boldog napot kívánunk! A következő órában a névnaposoknak, de nem Pharrell Williams Happy című dalával, mert ezzel csupán csak elindul a következő óra, hanem a Margaret Thailand-el. Bármi lesz még, veled akarnék, veled akarnék. Hiszen ma a Gréták mellett a Margarettek, azaz a Margitok ünnepelnek. Névnaposok mellett születésnapos színész és énekes Prince, a katona.

0: fogják elhinni. Amíg mindig Sármos Ernyei Béla majd 84 esztendős lett. És nem csak születésnapos énekes és színész, hanem születésnapos dal is érkezik majd el. De hogy pontosan hány éves lett ma Bob Marley egyik legnagyobb slágere, a Could You Be Loved? Azt majd egy filmes részlettel a következő órában fogom önöknek elárulni.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda Művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónaj Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
2: Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
2: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Feloldották a korlátozást az Erzsébet utcán. Készülnek a Balmazújvárosi Motoros Fesztiválra. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Korszakváltás, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint az a szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet rót a tanárokra. Nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől még a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelése, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja, fogalmaztak. Ismét megnyitották a gyalogos forgalom előtt az Erzsébet utcai zebrát Debrecenben, adta hírül a Dehír. A gyalogátkelő a korábbi munkálatok miatt egy időre nem volt használható, azonban a szükséges fejlesztések befejezését követően a hét eleje óta ismét birtokba vehették a közlekedők. A beruházás a környék közlekedésének biztonságosabb átételét szolgálta. Az átadó alkalmával elhangzott, hogy a fejlesztés részeként olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek a gyalogosok és a járművek közlekedését egyaránt segítik. A helyiek számára különösen fontos volt a zebra mielőbbi megnyitása, hiszen a környéken jelentős gyalogos forgalom zajlik. A városvezetés szerint a fejlesztés hozzájárulhat a biztonságosabb és összehangoltabb közlekedéshez, miközben a környező területek elérhetősége is javul, fogalmaztak. Folyamatosan készülnek a motoros fesztiválra Balmazújvárosban, számoltak be róla a szervező közleményükben. 13. alkalommal rendezik majd meg az ikonikus ingyenes rendezvényt. Mint írták, látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz június 19-én és 20-án a Hajdúsági Városban. A program kínálatot pedig úgy állították össze, hogy a család összes tagja megtalálja a érdeklődési körét. A résztvevők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd a kressztudásunkat, és számtalan koncerttel is készülnek. Így többek között fellép majd a Leander Kielsz is. A családi napon részt vesz a Magyar Vörös Kereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is.
8: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
7: Egyelőre 26-31 fok között marad a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Kisebb lehűléssel fokozatosan, de számíthatunk csütörtöktől egészen vasárnapig majd az előrejelzések szerint. Csapadék zápor zivatar formájában várható térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Ébredj el ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: És mindjárt a névnaposok felköszöntésével, június 10-én, ami a kézművesség és a szecesszió világnapja, Magyarországon az ügyészség napja 1991 óta, és a Gréták, na meg a Margitok ünnepelnek, és ünnepel a magyar labdarúgó társadalom, mert tegnap Kazasztán csapata ellen, és a mi gyönyörű városunkban, a mi gyönyörű Nagyerdei stadionunkban 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott egy felkészülési barátságos mérkőzésen. Hát az eleje nem indult olyan barátságosan, miután ugye az első gólt néhány perccel a kezdés után, hát pontosan a kazasztáni válogatott rúgta, és aztán egy fél időben csak a letargia, próbálkoztak, de a második fél időben sikerült, hát ki másnak, mint a mindig utánozhatatlan outfitű Szoboszlai Dominiknak berúgni az egyenlítő gólt. Aztán jött még kettő, úgyhogy a végén 3-1 lett, tehát tegnap este Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán válogatottját 3-1-re győzte le. Gratulálunk, és hajrá Magyarország! Kedves Gréták és kedves Margitok, jön a köszöntésük, bár a két név ugye nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, azért ami jár, az jár. Külön éneklünk a Grétáknak.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot.
3: Köszöntjük Gréta nevű hallgatóinkat. A Gréta női név, a görög Margaréta, magyarul Margarit névnek több nyelvben is előforduló becézéséből önállósult. Rokon nevei a Margarita, a Margó, a Réta és a Rita. Egyik leghíresebb tulajdonosa a névnek Greta Garbo, svéd filmszínésznő, a másik pedig önkedves Greta, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánunk neked, Greta!
1: És éneklünk a Margitoknak is!
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Margit nevű hallgatóinkat! A Margit női név görög eredetű, jelentése gyöngy. Valószínűleg a babiloni Margaliti kifejezése vezethető vissza, jelentése a tengerleánya vagy a világosság gyermeke. Rokon nevei a Gréta, a Margaréta, a Margita, a Margó, a Rita és a Réta. Számos híresség kapta ezt a nevet, Árpádházi Szent Margit, Bara Margit színésznő, Margaret Thatcher angol politikus miniszterelnök, Kovács Margit keramikus, Margaret Mitchell írónő és természetesen önkedves Margit, aki most a rádiót hallgatja.
1: Bangó Margit és Bódi Margó mellett Besenyőné Margitkát is köszöntjük.
4: Hát Pista, sok jó ember van, de te kis helyen is elférsz.
1: És ennyit azért még tegyünk hozzá névnap köszöntő gyanánt.
4: Normális Margit. Normális Margit, ma de normális.
1: Persze, hogy nem normális, hogy nincs már egy Margaret Island. A kutya fáját neki, de hiányoznak. Ez a veled minden, kedves Margitok és Gréták.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Családias esküvői helyszín erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. csereerdőszíve.hu.
5: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
6: Irány az XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
15: Bárhol is vagy, ott van vele.

0: Everything's Gonna Be Alright. Sweet Box és egy kis Bach, Johann Sebastian Bach, hát beleoltva ebbe a kis modern muzsikába, nem is olyan rossz kis vállalkozás volt ez annak idején. Na, a múltban folytatjuk, mégpedig 46 évvel ezelőtt, hiszen akkor jelent meg Bob Marley egyik legnagyobb slágere, amihez egy film részlettel is érkezünk. Június 10-én szerdán a Best FM-en. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Az előbb kaptam egy információt, Ferkó írta, és igen, tudunk róla, Ferenc, mert reggel Zsolt volt az első, aki az arrafelé közlekedő figyelmét hívta fel arra, hogy óriási tűz van Nyírbátorban. Az éjszaka kigyulladt az Árpád utcában egy csarnoképület, és hát sokan közlekedtek arrafelé, Debrecenből is, akik hosszabb útra indultak, és hát ott az oltási munkálatok valószínű még most is tartanak. 7:30-ra határolták egyébként körül a lángokat, de így is hosszan tartó utómunkálatokra lesz szükség, olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzésében. Tehát Nyírbátorban történt mindez, nincs olyan nagyon messze tőlünk. Nekem még rokonaim is élnek ott. Úgyhogy ha arrafelé közlekednek az Árpád utca környékén, hát ott biztos, hogy nem lesz sima az út. Máshol legyen az, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek a Best FM, ahol tehát Bob Marley-vel folytatjuk. És 1980 egyik legnagyobb slágerével, ugyanis 46 éve jelennek a dal, amelynek a címe Could You Be Loved? 5 perccel 3:49 előtt.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hát, köztörpék, hogy kijöttetek el búcsúzni.
3: Vigyázz magadra!
2: Ti meg vigyázzatok apátokra, nehogy megegye egy cápa.
4: Hanili, anyuhaj, kahano oj, nahalanai.
2: Köszönöm, cimbora. Mit is jelent ez?
4: Hozz egy pólót ajándékba.
2: Jól van, hozok.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
5: Best FM-en.

Katy Perry énekelt a Best FM-en, ez volt a Firework. Megyünk vissza a tempóból, hölgyeim és uraim, főképpen, hogyha a Diószegi úton közlekedünk, az ATEV környékén még ott lehet a Trafipax, és a budai Nagyantalon pedig aktív a Trafibox. Most folytassuk azzal a színésszel, aki a 84. születésnapját ünnepli ma, és még mindig aktív, 1964-ben kezdett el filmezni. Főiskolás korában fedezték fel, és kapta meg a Prince, a Katona című televíziós sorozat főszerepét. Az úr, akit egyébként Acél Béla néven anyakönyveztek, igen, Acél Béla, de miután hát sikeres lett és befutott, megváltoztatta a nevét, hogy nehogy Acél György politikussal hozzák kapcsolatban. Az állampolgárságát tekintve magyar és osztrák állampolgár. És igen, Ernyei Acél Bélából lett Ernyei Béla, aki 84 évesen is olyan sármos, de olyan sármos. Mindenkinek ezt kívánom, hogy 84 éves korában így nézzen ki, ahogy ő, és ilyen fiatal felesége legyen. Boldog születésnapot, művész úr!

0: David Guetta, Teddy Swims és Tom Sendai mellett találkozhatnak majd a születésnapos Maxi Priest-tel. És érkezik majd gyermekkorom egyik legnagyobb televíziós átverése. Szerintem tudják, hogy mire gondolok. Mármint, hogy miben volt ez átverés a kedves magyar televízió gyermek nézők hát számára. De hogy ki volt az a színész, akinek ma lenne a születésnapja. És 1951-ben, miután lediplomázott, a debreceni Csokonai Színház tagja lett, nyugodj békében, színész király. Őt is hallhatják majd a Best FM-en.
1: Elérhetővé tették a vonatinfót, emelkedett a fertőző megbetegedések száma Hajdú-Biharban. Bemutatkoztak a jogász doktoranduszok Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újra tudható, hol tart a MÁV járatunk. Ismét elérhető a vonatinfó webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, és azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációkban is szerepeljen. Több fertőző betegség előfordulását is regisztrálták Hajdú-Biharban az elmúlt héten, számolt be róla a HAON. A legfrissebb járványügyi adatok szerint a szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a különböző megbetegedések alakulását, hogy szükség esetén időben megtessék az intézkedéseket. A jelentésben az áll, többféle fertőzés is megjelent a megyében, ezért az egészségügyi hatóságok folyamatosan elemzik a beérkező adatokat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő higiéniai szabályok betartása és a megelőzés kiemelt szerepet játszik a betegségek terjedésének visszaszorításában. Az egészségügyi ellátórendszer felkészült az esetek kezelésére, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy tünetek jelentkezése esetén időben forduljanak orvoshoz. A járványügyi helyzetet továbbra is folyamatosan figyelik, hogy a szükséges lépéseket gyorsan meg lehessen tenni. Kutatási eredményeiket és tudományos munkájukat ismertették a jogász doktoranduszok a Debreceni Egyetemen, derült ki az unidep.hu cikkéből. A rendezvény lehetőséget biztosította arra, hogy a fiatal kutatók bemutassák aktuális témáikat, és megosszák tapasztalataikat a szakmai közönséggel. A programon több jogterület is szóba került, a résztvevők pedig külön előadások keretében ismertették kutatásaik legfontosabb megállapításait. A szervezők szerint az esemény fontos szerepet tölt be a tudományos utánpótlás támogatásában, hiszen lehetőséget teremt a szakmai párbeszédre és tapasztalatcserére. A doktoranduszok számára a bemutatkozás egyben lehetőséget jelent arra is, hogy visszajelzéseket kapjanak munkájukról, és új szakmai kapcsolatokat építsenek ki. Csapadék, zápor és zivatar formájában várható Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Dani, köszönjük szépen! Zárjuk egy friss közlekedési információval is veled ezt a hírblokkot a Best FM-en. Jó reggelt neked!
3: Jó reggelt, János vagyok. Csak szólnék, hogy most, ahogy jöttem Józsáról, pakolnak kifele útjavítást lesz, kifele Józsa fele. Egyik sáv le lesz zárva.
0: Hol te? Pontosan hol mondod, János?
3: Megyek kifele Debrecenből Józsa felé, és ott a Toyota szalon környékén elkezdtek útjavítást csinálni.
0: Aha, így most már minden világos. Köszönjük szépen, tehát útjavítási munkálatok a 35-ös számú főúton, a kivezető szakaszon, a Toyota szalon környékén. János az információt ért. Óriási hála, küldünk is egy zenét mindjárt oda.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: És bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 3 perccel múlt el 9 óra. Jó reggel, Debrecen!

0: év slágerét. ATB dolgozta fel, You Are Not Alone címmel, sosem vagy egyedül, mert mindig ott van veled a Best FM.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A Best reggellel.
0: Szerbusz, jó reggelt neked is. Most éppen merre vagyunk ott veled?
3: Ja, Latikám, a Viking vagyok. Figyelj csak, ha már Józsa, akkor Józsáról kifele jövett Hajdúböszörménynek megkezdték az útszegényírást, a magyar közutasok út, hogy ott is óvatosan.
0: Köszönjük Vikingnek, aki nem az Erika Viking, és akkor Böszörmény felé útszegély nyírás, Debrecenből kifelé pedig a Toyota Salonnál útjavítás, felvonultak a közutasok, tehát 35-ösön csak óvatosan. 500-540 és 39-33-104-6. Ma június 10-e van, 199 éve alakult a Nemzeti Kaszinó, a díszes gyülekező hely, amit gróf Széchenyi István barátjával, gróf Károlyi Györggyel angol mintára alapított, olyan jeles közéleti személyiségek jártak a kaszinóba, mint Veselényi Miklós, Fáji András vagy Clark Ádám. 145 éve a első nemzetközi úszóversenyt tartották meg a Dunán. Ez volt az első hazai nemzetközi sportesemény 1881-ben. A Magyar Atlétikai Klub által rendezett folyami úszóversenyen Váctól a Margit hídig terjedő Duna szakaszon heten indultak. Heten, mint a gonoszok. Aztán végül a győztes egy bécsi sportoló, bizonyos Bachmeier Emanuel lett. És egy szomorú esemény, 108 éve történt, hogy az otrantói szorosban olasz torpedóvető motorcsónakok megtámadták és elsüllyesztik a Szent István oszták magyar csatahajót. 89 ember vesztette az életét. És azt tudják, hogy ma van a golyóstól születésnapja? Hát ha onnan számoljuk, hogy 83 évvel ezelőtt Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a véglegesített technológiájú, ma is használt golyós tollat, akkor ez, ami itt van éppen a bal kezemben, hát nyilván egy balkezesnek hol máshol, szóval ennek a tájnak kívánunk boldog születésnapot, és annak az énekesnek is, akinek a legnagyobb slágerét a 90-es években a Mr. Big formáció dolgozta fel, valahogy így. Mivel ma az eredeti előadónak, Maxi Priestnek van a születésnapja, 65 esztendős lett Max Alfred Elliot, ezért most megfordítottuk, és az ilyen lett rovatból ilyen voltot csinálunk, mert hogy ez amúgy is ritkában forog ez a dal. Szóval jön Maxi Priest legnagyobb slágere, a Wide.

0: ruhász.hu.
1: A tökéletes otthon az XXX Lucban kezdődik.
2: Irány az XXX Luc!
1: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxluc.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Luc.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez... A Best FM. Mondok megint.

0: Bongo, cha-cha-cha, csak vidáman. A Best FM a Good Boys-al 7 perccel fél 10 után. Hát amit te mondasz, az sajnos nem lesz annyira vidám. Jó reggelt neked!
1: Mi alatti Karcsi vagyok, egy olyat szeretnék mondani a barátokkal, nem tudom, szóltam már valaki, hogy két autó összeütközött. A Vágut után a kisállomás fele. Most kezd torlódni a helyzet, úgyhogy lesz ottan kavalkán, az út közepén vannak.
0: Na még lehet én is látni fogom, ha tekerek hazafelé a Bartókon, szóval koccanásos baleset kifelé a Bartók Bélán. Karesz, köszönjük a jelzést. Krisztián, neked pedig a négyesről téglásnál továbbra is ott van a Trafipax 500-540 és 39-33-104-6. Nyugodj békében, színész király. Ez van felírva a sírjára, annak a színésznek, aki ma 99 évvel ezelőtt született. Kossuth Díjas színész volt, mekkora kiválóság. Milyen szerethető ember. És nem mellesleg a debreceni Csokonai Színházban kezdte a karrierjét. Amikor 1951-ben lediplomázott, akkor egyből alá is írta a szerződést Városunk Teátrumával. Úgy hívták, hogy Márkus László. És nem véletlen, hívták színész királynak. Azt ígértem, hogy gyermekkorunk egyik legnagyobb átverése következik most, hogy miért értettem a rózsaszín párducra a legnagyobb átverést. Ó, hát az ember gyermeke, fia, lánya leül a televízió elé, látja, hogy rajzfilm kezdődik. Legalábbis az első 3 percben, ami az intro megy rajzfilm, utána pedig egy uncsi film. Pedig hát nem volt az annyira uncsi. Felnőtt fejjel igenis szórakoztató volt. A fő szerepben Clouseau felügyelő, Peter Sellers, magyar hangja, a 99 évvel ezelőtt született Márkus László.
2: Tilos bárminő angszeres játék nyilvános helyen, a szószerzési szélzattal dokumán nélkül.
3: Nem értem, monsieur.
2: A törvény szerint tilos, hogy maga itt játszol harmonikáján.
3: Tilos?
2: Hogy?
3: Azt mondja, monsieur, tilos.
2: Az, a csak nincs dokumán.
3: Én kérem, muzikus vagyok. A majom pedig az üzletember. Ő nem szól bele, mit muzikálok én. Én nem szólok bele, ő mit kezd a pénzzel.
2: Monsieur, ne nézem bolondnak enzsem. A mazsom a mazsáé, tehát a pénz is a mazsáé. A szabály a 113. pontja szerint a koldulás is büntetendő.
3: Onnan tűd maga ilyen sok szabályt, monsieur?
2: Micsoda ülye kérdései vannak, jó ember, maga talán vak?
3: Igen.
2: Úgy értem, az akkor más.
0: Ez még mindig annyira jó, de tényleg. Jó, persze volt rajzfilm is belőle, de Peter Sellers, azaz Márkus László a mozifilmben játszott.

0: Still Standing, Sir Elton John a Best FM-en. Zenékből vannak azért ilyen régebbiek is nálunk, hiszen mi vagyunk a Best FM, de...
1: A legfrissebbek az utakról.
0: De közlekedési információkból garantáltan a legfrissebbeket adjuk önöknek köszönhetően. Most éppen Marika telefonált az előbb, akinek jobbulást kívánunk, hogy az Ibolya utca és az Egyetem Sugár út kereszteződésében történt egy egészen friss baleset. Elég forgalmas útról van szó, elég komoly kereszteződésről. Ibolya, Egyetem Sugár út, legyenek ott is óvatosak. És még hol? Szervusz, jó reggelt!
2: Ha-hó, szép napot mindenkinek, Erika vagyok. Egy közlekedési információm van a Bartók Béla útról. A Guhér és Bezerédi nagyjából kereszteződésénél van egy baleset, ahol tűzoltóautó is kint van. Ezt az utcakaszt nem lehet használni, úgyhogy a Vág utcánál, illetve a Szotyorinál tudtok kerülni.
0: Na tessék, jó nagy forgalom lesz a Vág utcában. Mire hazaérek, remélem már nem annyira. Erika, köszönjük neked is! Jön egy születésnapos, mielőtt jönnének a Best FM Rádió születésnapos hallgatói, megérkezett Morvai Szűcs Jenikő, úgyhogy felkészülünk a torta sorsolásra. A ma 22 esztendős Gail-el!

0: Taylor Gayle Rutherford, amerikai énekesnő, 2021-ben imádtuk tőle, 5 évvel ezelőtt az ABCD AFU című dalát, 22 esztendős lett ma, itt van Enikő, a délelőtt házigazdája, és mondja, hogy kik ünnepelnek még ma, Gaylen kívül. Szevasz, Enikő!
1: Szia, Laci, és hát ugye 2024-ben meg itt volt a Campus Fesztivál, 24-ben volt a Campus Fesztiválon.
0: Valami zakatolt az agyamból, hogy őt már köszöntöttük Debrecenben is a Campuson, úgyhogy hát na, akkor már a neki boldog születésnapot.
1: Van,
0: és még kiknek?
1: Hát még például Kádárné Évikének, akit a gyerekei és a családja köszöntenek. Köszöntjük édesanyát szülítésnapja alkalmából, anya egy horgoló művész, nagyon szereti a hobbiát, és ezen kívül még szeret utazni. Görögországba készül például Kinga unokájával. Na hát akkor jó utat kívánunk neki, de azért még várja meg, hát ha a tortát ő fogja megnyerni. Aztán Lajtos Lajos is ünnepel, a felesége köszönti szívből, Bán Jánosné Esztert sem felejtették el. 70 éves lett a mai napon, anyukámat szeretném köszönteni, ezt írta nekünk Zsuzsa. Az eredeti terveim szerint az egész napot együtt töltöttük volna, de most már alig várom a délutánt, hogy tudjam köszönteni, és hát ha ebben segít a Best FM rádió, hát mi itt vagyunk, bárhol is legyenek, úgyhogy istenéltesen sokáig őt is. Szabó Fruzsina is ünnepel, 1 éves lett a mai napon, és Báró Boróka is szintén az első életévét töltötte be. Strikné Ibolya is ünnepel, Strik Ferenc köszönti a férje, aztán Mózsa Sándort nem felejtette el a család a 73. születésnapján. Simon Csilla Rékát pedig a 48-an köszöntjük. Forgács Bence is ünnepel, 22 éves lett, a szülei és a család nagyon büszkék rá, hiszen túl van az első évén az egyetemen. Na hát akkor kitartást kívánunk a továbbiakban is neked, meg persze isteneltesen sokáig. Nagy Elekné, Váradi Máté, Zöld Ferenc és Kovács Kinga is az ünnepeltek között van. Ulics Noel pedig 5 éves lett, úgyhogy őt is köszöntjük szívből. Fegyverneki Tibornét és Gál Lászlót is. Viszont a tortát csak egy valaki tudja elvinni.
0: Bizony. Az illető hölgy, mit látok? Ó, hát akkor én felkészülök. Már a foglalkozását tekintve. Először is induljon rendhagyóan a mai születésnapi tortanyertes felhívása. Valahogy így. Na hát még nem olyan szűk a kör, mert bárki lehet a szomszédok teleregényből, aki ma ünnepel a foglalkozását tekintve. Na de végül is, melyik karakter illik a legjobban a mai nyertesünkre?
2: Tessék.
0: Nátházi Jánosné.
2: Én vagyok.
0: Julcsi?
2: Igen.
0: Csokolom, Julcsi. 15 deka párizsit szeretnék kérni.
2: Igen, már is mérjük, szeleteljük.
0: Szeletelve? Jó kérdés. Figyeljen csak, Julcsi, mondom, hogy pontosan mennyire is lenne szükségem.
3: Igen. Jó napot, mivel szolgálhatok?
4: 15 dekagram párizsit kérek szeletben.
3: Már is csomagolom. Tetszik parancsolni még valamit?
4: 2 zsemlét is viszek.
3: Azonnal itt a friss péksütemény. Pár pillanat. Lehet 17 deka?
4: 15 dekagramot kértem. Annyit szíveskedjék lemérni.
0: Nem értette, Júlcsi? 15 dekagramot kértem.
2: Igen,
0: annyit
2: értem.
0: Szíveskedjen lemérni.
2: A többit tegyük meg, ugye?
0: Vagy hívjam inkább Lenke néninek?
2: Igen.
0: A családja...
2: Én már nyugdíjas vagyok, hát... úgyhogy szoktak így szólítani az ők, hogy Lenke néni.
0: És hogy sikerült elmenni nyugdíjba? Elég szomorú történet. Férje azt mondta, hogy nem sikerült túlságosan szerencsésen kicsekkolni a munkahelyéről.
2: Igen, igen. 2 héttel nyugdíjban vonulás előtt eltörtem a lábamat.
0: Ó, szegénység. De már túl van rajta.
2: Írtam. Igen, 1 évvel ezelőtt történt.
0: 1 évvel ezelőtt nem köszöntöttük ilyenkor Lenke nénit.
2: Igen.
0: De ma köszöntjük.
2: Nagyon köszönöm.
0: A férjének és
2: nagyon örülök.
0: A testvérének és a lányának köszönhetően. Ma de Júlcsikám, hát kinek örül annyira?
2: A Best FM-nek és a kedves kis családomnak. Köszönöm szépen.
0: És mit köszön?
2: A finom tortát.
0: Hát még nem is mondtam, hogy megnyerte.
2: Remélem, hogy azt nyertem.
0: Persze, Fazekas Laci vagyok, kezét csókolom, a Monami kávézó és cukrászda csókis keksz tortája.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Az ünnepi reggeli pedig legyen párizsi, szigorúan párizsi 15 dekagram és 2 zsömje.
2: Igen. Köszönöm szépen.
0: Ki az, aki megéhezett 15 dekagram párizsira, de szigorúan 15 dekagramra és még 2 zsömére. Enikő, jöhet a reggeli?
1: Akár, igen, egész nyugodtan. Nagyon jó volt. Imádom ezt a részletet egyébként, ezt a párizsis részletet. Szerintem sokan vannak érezve.
0: Hát, ha eladókat kérdeznénk, Lenkelenét konkrétan nem kérdeztük meg, hogy szoktak ilyen kattantvevői lenni?
1: Hát, vagy voltak,
0: de igen, hát sejtem.
1: A megszokás, tudod.
0: Sejtem, de hát ők mindig mosolyogva, nők a pult mögött, hogyan máshogyan köszöntik, és a születésnapján gratulálunk, úgyhogy a reggeli menü után jön a Molavi kávézó és cukrászda csokiskek szortája, és van levéd is, pizza, a reggeli informátorának jár, a Melonstól Kovács Imrének.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Tényleg úgy nevezték be Julcsit a férje és a család, hogy a lakótelepi ABC Lenke nénie. Hát innen jött az ötlet, hogy csapjunk erre le azonnal. Ön meg csapjon a holnapi tortára le, főképpen a lesz ünnepeltje majd 11-én, nevezni akár most is lehet. bestfmdebrecen.hu. Enrique Iglesias és a Hero. Aztán Morvai Szűcs Enikő, a Gyöngyhajú lány. Vele tölthetik el a szerda délelőtöt a Best FM-en, meg például Bruno Marszalá. Laci, neked mars ki a stúdióból. Találkozunk holnap reggel. Csodás napot a Best FM-mel.
6: Több vállalkozást is ellenőriznek a NAV revizorai. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Bajnoki címet ünnepelhetett a Deac női futszál csapata. Kis Dániel vagyok.
5: A Best FM-en.
6: Ezen a héten is célzott ellenőrzéseket végeznek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Hajdúbiharban, írta meg a Hajdú Press. A revizorok több településen és különböző gazdasági területeken vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrzések alatt elsősorban a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott termékek eredetét vizsgálhatják. A NAV rendszeresen közzéteszi az aktuális ellenőrzési terveket annak érdekében, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a jogszabályok maradéktalan betartására. A hatóságok szerint a cél nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem a tisztességes piaci működés erősítése is. A revizorok a hét folyamán több helyszínen is megjelenhetnek a megye területén. Érdemes kímlelni az eget, három bolygó és holdcsarló együttállása látható június közepén. A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel a alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A június 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, valamint északnyugati látóhatás szükséges. Bajnoki címmel zárta a szezont a Deac női futszál csapata, tudósított az unidep.hu. Az együttes kiemelkedő teljesítmény nyújtott a bajnokságon, és végül a tabella élén fejezte be az idényt. A siker mögött hosszú hónapok következetes munkája áll, amelyben a játékosok és a szakmai stáb egyaránt fontos szerepet vállalt. A csapat a szezon alatt több emlékezetes mérkőzést is játszott, és végig meghatározó szereplője volt a bajnoki küzdelmeknek. A klubnál úgy vélik, hogy az eredmény nem csak az idei év sikere, hanem a női futszál utánpótlás nevelésének és tudatos építkezésének is visszaigazolása. A bajnoki cím újabb jelentős mérföldkő a Debreceni Egyetemi Sportélet történetében, fogalmaztak. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Készülj a nyárra! Nézd be az Aquaning medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquaning medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

reggel után is itt vagyunk, és Zakatol már a szerda délelőtt a Best FM-en itt a 104.6-on, és jönnek az útinfók is. Kata írta nekem, hogy az Ibolya Egyetem Sugárút kereszteződésében rolleres baleset történt, a helyszínen is még tart, arrafelé akkor torlódás várható. Köszönöm szépen az információt, és vezessenek óvatosan, kicsit biztonságosabban. Sting dalával érkezem a folytatásban, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő a következő 4 órában.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, előfordulhat, hogy mások bele akarnak szólni az ön sorsába. Az természetes, hogy ki akar törni a körülmények szorításából, mindezt azonban diplomatikusan tegye.
4: Bika.
3: Rendkívül lelkes, mert fontos feladatot kap, de ne ígérjen túl sokat, továbbra sem árt a visszafogottság.
4: Ikrek.
3: Keresse az emberek társaságát és élvezze az életet. Ön túl sok időt szokott tölteni az élet megfigyelésével, és túl keveset a megélésével.
4: Rák.
3: Felkínálnak önnek valamilyen nyári munkát, annak ellenére, hogy alig van rá ideje, mégis elvállalja, hiszen szüksége van a pénzre.
4: Oroszlán.
3: A külsejével van elfoglalva, főleg akkor, ha a tavalyi nyári ruhái most túl feszesek. Keressen egy jó helyet, ahol rendszeresen mozoghat, ahol megszabadulhat fölösleges kilóitól.
4: Szűz.
3: Már-már kezdett hozzászokni a zavaros helyzetekhez, de talán most már egy nyugodtabb időszak köszönt be. Ha valóban akar egy kapcsolatot, akkor tennie kell érte.
4: Mérleg.
3: Tartósabb viszony szeretne partnerével kialakítani, felülvizsgálja az érzelmeit és elképzeli, hogy miként néznek ki a közös jövőjük, ne hamarkodjon el semmit.
4: Skorpió.
3: Tetszése szerint képes kialakítani bármilyen kapcsolatot, a boldogságra vagy a sikerre nincs biztos recept.
4: Nyilas.
3: A belső késztetése, hogy szükség legyen önre, időnként nagyon kellemetlenné válhat mások számára. Embertársai felismerik ugyanis, hogy irányításra és ellenőrzésre irányuló vágyait gyakran leplezi a segítőkészség állarcával.
4: Vak.
3: Talán jobb, ha inkább a kellemes dolgokra helyezi a hangsúlyt, most ne kockáztasson, intézze tudatosan a pénzügyeit.
4: Vízöntő.
3: Túlságosan prózai dolgokkal kell foglalkoznia, de semmi baj, mert fantáziadús és egy-egy jó ötletből is jöhet haszon.
4: Alak.
3: Vállalkozása kedvezően alakul, ha valami nem megy, abba még egyszer kezdjen bele és sikerülni fog. Semmi anyagi gondja nem lenne, ha csak az önös érdekeit venné figyelembe.

James Blunt-tal után is szólnak, Debrecen zenei kedvencei a Best FM-en itt a 104.6-on, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szoktuk használni ezt a szót, hogy kajakóma. Van ez a tipikus jelensége, hogy kajakóma, amikor így az étel után, amikor mondjuk megvacsorázunk, megebédelünk, vagy eszünk valami, hát testesebb ennivalót, akkor azt érezzük, hogy teljesen elfogyott az összes energiánk, és csak aludnánk egyet. Kajakómának hívjuk, és egy kicsit így vicces, hogy bezuhanunk, de ez abszolút nem egészséges, hogy ránk tör ez a nagy fáradtság az étel után, mert hogy az állandó étkezés utáni fáradtság az emésztőrendszer energiájának a gyengülésére utalhat. Nem sokára elmondom, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, illetve hogy miért is léphetnek fel ezek a dolgok. Érdemes odafigyelni egyébként ezekre a jelekre. Eddig teljes mértékben én is azt gondoltam, hogy hú, hát ez a kajakóma, ez ilyen normális dolog idézőjelben, vagyis hát ez mindenkinél jelentkezik, akkor ezzel nincsen semmi gond, de amikor egy kicsit utána jártam a témának, és már dietetikussal beszélgettem erről, akkor ő elmagyarázta nekem lépésről lépésre, hogy ez a szervezetnek miért is megterhelő, miért is rossz, és hogy ő ezzel kapcsolatban igazából jelez nekünk, hogy valami nem oké. Úgyhogy nem sokára ennek a magyarázatával érkezem, a Baker Street után nem sokára.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a Halott pénzdala után, és itt a Best FM-en a 104.6-on, és ugye a kajakómáról beszéltünk, amikor így fáradtak vagyunk lényegében evés után, és az állandó étkezés utáni fáradtság az nem egy normális dolog, nem egy természetes dolog, hanem az emésztőrendszer energiájának a gyengülésére utalhat. Ha a lép és a gyomor energiája gyengül, akkor az étel nem tölt fel minket, hanem csak leterhel és eltelít. Tipikus jelek lehetnek az evés utáni álmosság, a délutáni energiazuhanás, a puffadás, a nehézségérzet, az édesség utáni sóvárgás, a motiválatlanság, és persze ott van még a lassú emésztés is. Szerintem most sokan így bólogatnak, hogy igen, igen, ezt nagyon sokszor érzem én is. Miért lehet ez? Mi gyengítheti az emésztőrendszerünket? Például a túl sok hideg étel, amikor mondjuk az emésztés meleget igényelne, a hideg lelassíthatja a működését. Tehát amikor csak így bedobunk valami péksütit, bedobunk egy szendvicset, stb., de főtt ételt nem igazán juttatunk a szervezetünkbe. Minden mellett a rendszertelen étkezés is. A kapkodás, a kihagyott étkezések és persze a késői vacsorák is nagyon megterhelik az emésztőrendszerünket. Ilyenkor nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét, rostot és persze szénhidrátot is juttassunk a szervezetünkbe, jó szénhidrátot, jó zsírokat, stb. Ilyenkor érdemes arra gondolnunk, hogy együnk minél több meleg ételt, főtt friss ételeket, igyunk minél több vizet, vagy esetleg gyógyteát, együnk rendszeresen nyugodt körülmények között. Tehát ne az, hogy csak a kocsiban bekapunk egy szendvicset, hanem nyugodt körülmények között leülünk és eszünk. Nagyon fontos, és lehet, hogy furcsán hangzik, de gondoljuk végig azt, hogy úgy tanultunk meg étkezni, hogy meg kell rágni minden ételt. Ezt felnőttként sem szabad elfelejtenünk, rágjuk meg alaposan az ételeket. Nagyon fontos, hogy támogatnunk kell a lép és a gyomor energiáját. Az emésztésünknek az energiáját vissza kell nyerni, és valahogyan támogatnunk kell, hiszen a test, amiben élünk, minden nap értünk dolgozik, és mi tehetünk a legtöbbet érte, de mi árthatunk is neki a legtöbbet. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos.

pontosan 11 óra van, úgyhogy már is érkeznek a hírek. Előtte viszont segítenénk egy hallgatónknak, aki tegnap a Zégner téren elhagyta az iratait, pénztárcát egyébként egészen pontosan, és abban voltak az iratai. Csordás Katalin, hogyha valaki esetleg leadta valahová, vagy ott a közeli boltba valahová beadta, akkor mindenféleképpen jelezze nekünk. Tehát Csordás Katalin iratait keressük 39 33 104 6 vagy 500 540. Dua Lipa pedig biztos, hogy érkezik majd a következő órában.

0: ötlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Feloldották a korlátozást az Erzsébet utcán. Készülnek a Balmazújvárosi Motoros Fesztiválra. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Korszakváltás eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint az a szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet rót a tanárokra. Nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől még a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja, fogalmaztak. Ismét megnyitották a gyalogos forgalom előtt az Erzsébet utcai zebrát Debrecenben, adta hírül a Dehír. A gyalogátkelő a korábbi munkálatok miatt egy időre nem volt használható, azonban a szükséges fejlesztések befejezését követően a hét eleje óta ismét birtokba vehették a közlekedők. A beruházás a környék közlekedésének biztonságosabb átételét szolgálta. Az átadó alkalmával elhangzott, hogy a fejlesztés részeként olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek a gyalogosok és a járművek közlekedését egyaránt segítik. A helyiek számára különösen fontos volt a zebra mielőbbi megnyitása, hiszen a környéken jelentős gyalogos forgalom zajlik. A városvezetés szerint a fejlesztés hozzájárulhat a biztonságosabb és összehangoltabb közlekedéshez, miközben a környező területek elérhetősége is javul, fogalmaztak. Folyamatosan készülnek a motoros fesztiválra Balmazújvárosban, számoltak be róla a szervező közleményükben. 13. alkalommal rendezik majd meg az ikonikus ingyenes rendezvényt. Mint írták, látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz június 19-én és 20-án a hajdúsági városban. A program kínálatot pedig úgy állították össze, hogy a család összes tagja megtalálja a érdeklődési körét. A résztvevők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd kresztudásunkat, és számtalan koncerttel is készülnek. Így többek között fellép majd a Leander Kills is. A családi napon részt vesz a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is. Egyelőre 26-31 fok között marad a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Kisebb lehűléssel fokozatosan, de számíthatunk csütörtöktől egészen vasárnapig majd az előrejelzések szerint. Csapadék zápor zivatar formájában várható térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
3: Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Boys-dal a közben egy kicsit rápillantottam itt az időjárás előrejelzésre, mert nekem tegnap is már nagyon-nagyon fájt a fejem, és ma a reggeli órákban is éreztem, hogy valami nem oké, és hát tudjuk, ilyen fülletmeleg van jelenleg is, úgyhogy ilyenkor borítékolható az, hogy érkezik a csapadék, és hát ez így is van, mert hogy egy elég erős front van felettünk, hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett azért többfelé meg fog növekedni a gomoly felhőzet, és elszórtan egy-egy futózápor kialakulhat. Itt Debrecenben úgy tűnik, hogy 2-3 óra környékén kell számítanunk erre, és akkor csökkenni is fog a hőmérséklet. És úgy tűnik, hogy holnap is sokkal több lesz az eső, sokkal több lesz a csapadék. Úgyhogy nem azt mondom, hogy most öltözzünk fel jó melegen, meg rétegesen, abszolút nem, de azért egy esernyő legyen kéznél majd holnap, hogyha útnak indulunk. Úgyhogy a frontérzékenyek most erre készüljenek, vagy hát legalábbis szerintem ők már érzik, hogy jelenleg itt húzódik felettünk ez az erős fronthullám.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil, ajtó, ablak, árnyékolás, kószaprofil.hu.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
7: Civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: A reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
8: Ott van veled.
15: A Best FM.
8: A Best.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Szia, nem egy közlekedési info. A Bartók Béla utca a Kenézi után kifelé a városból le van zárva, egy frontális baleset. Rendőrök most zárták le, igen.
2: Sajnálattal hallom ezt, hiszen akkor sérültek is vannak a balesetben, mindez tehát a Bartók Béla úton, ott a Vág utca magasságában, ezt Clarissa is írta nekem korábban.

Piacon, Debrecen zenei kedvenceit Madonna dala után is itt a Best FM-en a 104.6-on, és hát a szakemberek is felhívják a figyelmet, amire egyébként mi is nagyon sokszor szoktunk odafigyelni és hangsúlyozni, hogy nyáron ugye sajnos sokkal több a baleset, és ezért még fontosabb a véradás Debrecenben és itt a megyében is, tehát a környező településeken is. A nyaralások időszakában ugye a vérkészletek fenntartása különösen nehéz, miközben a balesetek száma pedig növekszik, és az adatok szerint a személyisérüléssel járó közúti balesetek közel egyharmada a nyári hónapokban következik be. Ugye a nagy meleg, a fáradékonyság, a dekoncentráltság és a lassabb reakcióidő okozhat közlekedési baleseteket sajnos, és ez különösen igaz a hosszabb utazásokra, indulókra, valamint azokra, akik a legmelegebb déli órákban ülnek autóban, illetve ez a munkájuk is. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy a nyári időszakban is elmenjünk vért adni, és fontos, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor mindenféleképpen látogassunk el a legközelebbi véradásra. Bentéren ugye ezt mindig meg lehet tenni, az adott településeken pedig előre jeleznek. Hogyha valaki már adott vért, akkor nyilván őt telefonon is fogják majd értesíteni, legalábbis engem az első véradásom után azonnal értesítettek is, akkor, amikor már ugye meg lehetett a következő véradásom is. Betöltött 18. életéves személyigazolvány, lakcímkártya, tajkártya és legalább 50 kg test súly. Az egész folyamat általában 30-45 percet vesz igénybe, maga a véradás körülbelül 5-10 perc. Nyilván ez azon is múlik, hogy mennyire gyorsan vagy lassan jön le a vér. 450 milliliter vért vesznek le, és higgyék el, hogy túlélhető, hogyha valaki még nem volt vért adni, akkor mindenféleképpen menjen el, mert nagyon-nagyon jó érzés segíteni, és ha tudunk, akkor tegyük meg mindenképpen.

0: perccel járunk a déli kívánság műsor előtt, úgyhogy lélekben én már arra hangolódok, meg hát jönnek az üzenetek is ezzel kapcsolatban, viszont nem szeretném elfelejteni a névnaposainkat sem. Ma ugye a Grétánk és a Margitok ünnepelnek, és persze a házassági évfordulósok is. Nagyon-nagyon sok nevezetünk van, csak görgettem itt a neveket és nézelődtem, de hát most már itt az ideje, hogy sorsoljak, úgyhogy el is indítom ezt a lehetőséget, és a nyertest pedig hívom is. Ja, és persze nevezni ugye lehet az ünnepelteket, akár születésnapos is, a www.bestfmdebrecen.hu oldalon, és akkor nézzük, hogy ki lesz a mostani szerencsésünk.
1: Igen, tessék.
0: Halló, halló, Berec Lajos névvel beszélek?
1: Igen, tessék.
0: Marika?
1: Igen, tessék.
0: Biztos, hogy Marika?
1: Kivel beszélek?
0: Hát kiderül az is hamarosan, csak arra lennék kíváncsi, hogy biztos, hogy Marika-e. Mert hogy én úgy tudom, hogy csak a közvetlen család tudja az igazi nevét.
1: Ja, hát igen, így igaz.
0: És hát milyen névnap van ma?
1: Hát, Margit nap.
0: Kedves Margit, és hát ezt jól titkolja, hogy nem is Marika?
1: Hát, a családban mindenki Marikának szólít.
0: Tényleg?
1: Kicsikoromtól kezdve.
0: És nem tetszett még megszeretni ezt a nevet?
1: Hát, idegen gyerek, de hát ezt viselem egész életemen keresztül. Szüleim kicsikoromtól kezdve, akkor Marikának szólítottak, mert mikor megszülettem, akkor kérdezték, hogy anyja, lánya, és akkor a szülésznőnek mondtam, mert ismerős volt a szülésznő, hát persze, hogy az anyja, lánya. Igen ám, de nem az, hogy az anyja nevét viseli a lánya, és így lettem Margit.
0: Ó, azt a mindenit, akkor ez egy teljesen véletlen folytán lett.
1: Ez így igaz.
0: És nem is szerette volna soha megváltoztatni egyébként, nem itt, hogy hivatalos úton?
1: Hát nem.
0: Az azért hivatalosan megmaradjon. Viszont nekem nagyné Anna Mária, gondolom ő a lánya.
1: Igen.
0: Na ő írta nekem, hogy csak a közvetlen család tudja, hogy Margit a hivatalos neve, mert annyira nem szerette soha, hogy mindenki Marikának hívja. Viszont most ország, világ megtudhatná az igazi nevét, hogy Miskolci Margit.
1: Hát igen.
0: Na de vajon miért mondom ezt?
1: Hát gondolom, akkor valami drága gyermekem valami nevezett.
0: Így van. Debrecen kedvenc rádiója a...
1: Best FM.
0: A Best FM. Üdvözlöm, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Morva és Szűcsenikő vagyok. És
1: hát... ezen a napon tartom a névnapot.
0: Na hát ennek minden akkor szívből örülök, nagyon-nagyon örülök. Isten éltesse sokáig. A melancs cukrászda nyereményét viheti el tőlünk. 2 főre szól, sütemény, kávé, üdítő. Akár ebben a gyönyörű szép időben a teraszon is el lehet ezt fogyasztani.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Illetve van még egy nyereményünk, mondom azt is, a Megbocsátás Szabadsága címmel tart dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorál pszichológus előadást kedden a Nagy Templomban, és erre is egy páros belépőt nyert.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen. Örülök, hogy azért sikerült a meglepetés is, és nem lettem elküldve sehová sem, egy melegebb éghajlatra.
1: Nem, senkit nem tudtam elküldve. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, viszont...
1: Ilyen a lehetőséggel.
0: Nagyon örülök. Viszont hallásra!
1: További szép napot!
0: Önnek is, viszont

0: van.
1: 30-as 9-33-104, többen is jelezték nekem, hogy a Széchenyi utcán is történt egy nagy baleset, ott jelenleg egy árokban van az autó, ott a Lidl bejáratától körülbelül 10 méterre. Hát valaki nem adott valakinek elsőbséget, valószínűleg ez történhetett, és konkrétan bevágódott az árokba az autó, úgyhogy ott is sajnos torlódásra kell számítani, a mentők, a rendőrök, és valószínűleg hamarosan a tűzoltók is a helyszínen lesznek. Nem sok előtte pedig a Bartók Béla úton, ott a Vág utca magasságában történt sajnos egy frontális baleset, ott a Bartók Béla út teljes szélességében le van jelenleg zárva a legutolsó információk szerint. Próbáljunk meg óvatosan, türelmesen, figyelmesen közlekedni. Ebben a nagy melegben egyébként tényleg sokkal dekoncentráltabbak vagyunk, úgyhogy ha azt érezzük, hogy nem tudunk útnak indulni, vagy túl meleg a kocsi, akkor mindenféleképpen jól szellőztessük ki előtte, és csak utána üljünk autóba, mindig legyen mellettünk megfelelő mennyiségű folyadék, és tényleg próbáljunk meg odafigyelni, tartsunk sokkal nagyobb követési távolságot. Vigyázzanak magukra!

Most már indul a déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, jöhetnek az üzenetek, a hívások, kérjenek dalt, küldjenek dalt, 500-540 az élő műsor telefonszáma, itt tudnak velem beszélni, és írhatnak is 30-as 933-1046. A Gangnam Style-al indítunk, mindjárt ez Evelyn választása. Open.

0: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elérhetővé tették a vonatinfót, emelkedett a fertőző megbetegedések száma Hajdú-Biharban. Bemutatkoztak a jogász doktorandusok Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra tudható, hol tart a MÁV járatunk. Ismét elérhető a vonatinfó webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, és azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációkban is szerepeljen. Több fertőző betegség előfordulását is regisztrálták Hajdú-Biharban az elmúlt héten, számolt be róla a HAON. A legfrissebb járványügyi adatok szerint a szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a különböző megbetegedések alakulását, hogy szükség esetén időben megtessék az intézkedéseket. A jelentésben az áll, többféle fertőzés is megjelent a megyében, ezért az egészségügyi hatóságok folyamatosan elemzik a beérkező adatokat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő higiéniai szabályok betartása és a megelőzés kiemelt szerepet játszik a betegségek terjedésének visszaszorításában. Az egészségügyi ellátórendszer felkészült az esetek kezelésére, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy tünetek jelentkezése esetén időben forduljanak orvoshoz. A járványügyi helyzetet továbbra is folyamatosan figyelik, hogy a szükséges lépéseket gyorsan meg lehessen tenni. Kutatási eredményeiket és tudományos munkájukat ismertették a jogász doktorandusok a Debreceni Egyetemen, derült ki az unide.hu cikkéből. A rendezvény lehetőséget biztosította arra, hogy a fiatal kutatók bemutassák aktuális témáikat, és megosszák tapasztalataikat a szakmai közönséggel. A programon több jogterület is szóba került, a résztvevők pedig külön előadások keretében ismertették kutatásaik legfontosabb megállapításait. A szervezők szerint az esemény fontos szerepet tölt be a tudományos utánpótlás támogatásában, hiszen lehetőséget teremt a szakmai párbeszédre és tapasztalatcserére. A doktoranduszok számára a bemutatkozás egyben lehetőséget jelent arra is, hogy visszajelzéseket kapjanak munkájukról, és új szakmai kapcsolatokat építsenek ki. Csapadék, zápor és zivatar formájában várható Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kószaprofil.hu.
3: Célállomás
0: Debrecen.
3: Pozíció
0: 104,6.

0: Társaság műsor, Best FM Rádió.
1: Bemutatkozok, jó? Most már ismert a hangomat, Doki vagyok Debrecenből. Lányomnak a névnapja van, Margitka. Azt szeretném felköszönteni, az apukája. Sajnos anyukája nincsen, sajnos meghalt. Hát nagyon sok boldog névnapot kívánok a kislányomnak, a szomszédban hallja ős a rádiót, és nagyon sok szerencsét kívánok nektek is. Egy számot szeretnék írni, hogy rád bízom, nagyon kedvesek vagy. Okay. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Isten éltesse sokáig, szia, szia!
1: Köszönöm szépen, drága!

0: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
1: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
2: Irány az XXX Lutz!
1: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
3: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány utca 10 alatt.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hello, we are Imagine Dragons.
7: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
8: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.

30-30-3-3-6 az egyik elérhetőségünk, itt SMS-ben és a Viberen lehet nekem írni az üzeneteket. Ruben meg is tett, ő szeretne kérni egy dalt a felső pakonyi munkatársaknak, mert kitartóan és rendületlenül dolgoznak. Jó munkát nekik!

Charlie és a jég dupla viszki versenyi választása volt itt a Best FM-en a 104.6-on. Most viszont a Csapó utcai bevásárló központba érkezik egy dal, ott az üzletben dolgoznak a csajok, és Szilvi írt nekem, hogy neki kell egy kis plusz energia, hogy jobban teljen a munkaidő, úgyhogy Dorinának és Szonyának érkezik már Bruno Mars a folytatásban.

Billy Kívánság műsor itt a Best FM-en, a 104.6-on vagy online is tudnak minket hallgatni www.bestfmdebrecen.hu. Mindjárt érkezik Martin Garrix és Bibi Rexa közöse Valentin kérésére. Előtte viszont írt nekem Andi, hogy baleset van Debrecen felé, Ebesnél, ott csak figyelmesen közlekedjünk.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Több vállalkozást is ellenőriznek a NAV revizorai. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Bajnoki címet ünnepelhetett a Deasz női futszál csapata. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ezen a héten is célzott ellenőrzéseket végeznek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Hajdúbiharban, írta meg a Hajdú Press. A revizorok több településen és különböző gazdasági területeken vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrzések alatt elsősorban a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott termékek eredetét vizsgálhatják. A NAV rendszeresen közzéteszi az aktuális ellenőrzési terveket annak érdekében, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a jogszabályok maradéktalan betartására. A hatóságok szerint a cél nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem a tisztességes piaci működés erősítése is. A revizorok a hét folyamán több helyszínen is megjelenhetnek a megye területén. Érdemes kímlelni az Eget, három bolygó és holdcsarló együttállása látható június közepén. A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A június 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, valamint északnyugati látóhatár szükséges. Bajnoki címmel zárta a szezont a Deasz női futszál csapata, tudósított az unedep.hu. Az együttes kiemelkedő teljesítmény nyújtott a bajnokságon, és végül a tabella élén fejezte be az idényt. A siker mögött hosszú hónapok következetes munkája áll, amelyben a játékosok és a szakmai stáb egyaránt fontos szerepet vállalt. A csapat a szezon alatt több emlékezetes mérkőzést is játszott, és végig meghatározó szereplője volt a bajnoki küzdelmeknek. A klubnál úgy vélik, hogy az eredmény nem csak az idei év sikere, hanem a női futszál utánpótlás nevelésének és tudatos építkezésének is visszaigazolása. A bajnoki cím újabb jelentős mérföldkő a Debreceni Egyetemi Sportélet történetében, fogalmaztak. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj a nyárra, nézd be az Aqualink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aqualink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig.

0: a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: Walk of Life közben csörgött az 500-540, és egy büszke nagypapa hívott minket, méghozzá Sándor. Halló, halló!
1: Ikreknek van a születésnapja. Én anyapjuk vagyok, ugye önök a suliból hazafele. Bármilyen számot, hogy ezt ilyen esetben tőletek. Köszönöm.
0: Isten éltesse akkor az ikreket nagyon-nagyon sokáig, mától ők hivatalosan is nagykorúak.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek öröm

A Dracula közben kaptam egy üzenetet Ildikótól. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt anyukámnak, aki egy kis vegyesboltban dolgozik, és mindig a Best FM-et hallgatja. Ma viszont a névnapja alkalmából szeretnék neki meglepetést okozni Michael Bublé dalával, hogyha megoldható. Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig. Szeretjük és alig várjuk, hogy együtt tudjuk tölteni a ma délutánt. A tesókkal és az unokákkal, úgyhogy Michael Bublé dala Margitnak szól itt a Best FM-en. Isten éltessen sokáig.

Together Forever egy házassági évfordulós párnak szólt, méghozzá Bencének és Lillának. Itt a 104.6-on az 5. házassági évfordulójukat ünneplik, és egyébként Lali, a barátjuk, szerette volna őket meglepni. Hát remélem, hogy sikerült. A Glass Animals dala érkezik a folytatásban, a délutánban pedig majd Balogh Vili érkezik ide a mikrofon mögé. Én viszont búcsúzom, szuper délutánt mindenkinek, vigyázzanak magukra, és persze vezessenek óvatosan. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, feloldották a korlátozást az Erzsébet utcán, készülnek a Balmazújvárosi Motoros Fesztiválra. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Korszakváltás, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint az a szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet rót a tanárokra. Nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől még a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelése, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja, fogalmaztak. Ismét megnyitották a gyalogos forgalom előtt az Erzsébet utcai zebrát Debrecenben, adta hírül a Dehír. A gyalog átkelő a korábbi munkálatok miatt egy időre nem volt használható, azonban a szükséges fejlesztések befejezését követően a hét eleje óta ismét birtokba vehették a közlekedők. A beruházás a környék közlekedésének biztonságosabb átételét szolgálta. Az átadó alkalmával elhangzott, hogy a fejlesztés részeként olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek a gyalogosok és a járművek közlekedését egyaránt segítik. A helyiek számára különösen fontos volt a zebra mielőbbi megnyitása, hiszen a környéken jelentős gyalogos forgalom zajlik. A városvezetés szerint a fejlesztés hozzájárulhat a biztonságosabb és összehangoltabb közlekedéshez, miközben a környező területek elérhetősége is javul, fogalmaztak. Folyamatosan készülnek a motoros fesztiválra Balmazújvárosban, számoltak be róla a szervező közleményükben. 13. alkalommal rendezik majd meg az ikonikus ingyenes rendezvényt. Mint írták, látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz június 19-én és 20-án a hajdúsági városban. A program kínálatot pedig úgy állították össze, hogy a család összes tagja megtalálja a érdeklődési körét. A résztvevők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd kresztudásunkat, és számtalan koncerttel is készülnek. Így többek között fellép majd a Leander Kills is. A családi napon részt vesz a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is. Egyelőre 26-31 fok között marad a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Kisebb lehűléssel fokozatosan, de számíthatunk csütörtöktől egészen vasárnapig majd az előrejelzések szerint. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. A szél többnyire mérsékelt.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Családias esküvői helyszín Erdei környezetben. Részletek csereerdőszíve.hu. Csereerdőszíve.hu.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: A reklám után újra.
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
5: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.
5: A Best FM.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Fuss, Forrest, fuss! Fuss, Forrest!
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
2: Best FM-en.

0: Színházi előadással köszöntötték a pedagógusokat Debrecenben. Fókuszban a kullancs okozta betegségek. Erős évet zárt a hajdúszovosztói turizmus. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Színházi élménnyel mondtak köszönetet a debreceni pedagógusok egész éves munkájáért, tudósított a Dehír. A Város Pedagógus Nap alkalmával rendezett ünnepségén a tanárok és oktatási szakemberek egy különleges kulturális programon vettek részt, amely a megbecsülés és az elismerés jegyében valósult meg. Az eseményen Debrecen vezetői is hangsúlyozták, hogy az oktatásban dolgozók szerepe meghatározó a fiatal generációk nevelésében és a közösségek jövőjének alakításában. A rendezvény középpontjában ezúttal nem a hivatalos beszédek, hanem a közös kulturális élmény állt. A meghívott pedagógusok egy színházi előadást tekinthettek meg, amely lehetőséget adott a kikapcsolódásra és a feltöltődésre is. A szervezők szerint fontos, hogy időről időre a város is kifejezze háláját azoknak a szakembereknek, akik nap mint nap a gyermekek és a fiatalok fejlődéséért dolgoznak, fogalmaztak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek, a vérszívók, a Lyme-kór. Mondta el rádiónknak Sticker János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrhír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
0: Jelentős eredményeket hozott a turizmus Hajdúszoboszlón az elmúlt időszakban, derült ki a Haon cikkéből. A város továbbra is az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, amit a vendégforgalmi adatok és a fejlesztések is alátámasztanak. A település vezetése szerint a turizmusból származó bevételek fontos alapot biztosítanak a város fejlesztéseihez és a szolgáltatások fenntartásához. Az elmúlt időszakban több beruházás is megvalósult, amelyek a látogatók komfortzónáját és a város versenyképességét erősítik. A cél a következő években is az, hogy Hajdúszoboszló megőrizze vezető szerepét a hazai turizmusban, miközben új fejlesztésekkel és programokkal vonza a vendégeket. A városvezetés szerint a kedvező eredmények a helyi vállalkozások számára is fontos lehetőségeket teremtenek, fogalmaztak. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Megírem önöknek, hogy olyan változatosan fogjuk játszani a zenéket, mint amilyen változékony ma az időjárás. Kezdjünk is neki. Itt a Mary J. Blige és a Family Affair.

0: Azaria, itt a Besten a 104.6-on.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Sajnos van miről beszélni, két baleset, az egyik Debrecenben a Hétvezér utcán történt, a másik a Mester utcán. A mi híreink szerint a Hétvezér utcán van is egy kis torlódás, a Mester utcai annyira nem tartja fel a forgalmat. Plusz ugyebár a trafipaxok mérnek hatház belterületén az Alkotmány utcán, aztán Balmazújváros és Debrecen között a 3316-os úton is trafi van, és trafit jelentettek a hallgatóink Szoboszló belterületéről is, az Ady Endre utcáról óvatosan. Trafi, illetve taki-taki, itt a DJ Snake és Selena Gomez közös dalára.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora

0: Életben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metásít, a lemez bezárt érték.
1: Debrecen, figyelem! Június 1-én megnyílt a Déli Ipari Park új műszaki vizsgabázisa az Agrosztika Kft. Telephelyén. Gyors ügyintézés, modern környezet, profi csapat. Műszaki vizsga és eredetiségvizsgálat személyautóra, motorra, teherautóra és még sok másra. Időpontfoglalás 0670 453 7724. Agrosztika, ahol a vizsgáztatás tényleg gördülékeny.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, this is Craig David.
7: Hey, this is Kylie.
8: Király Viktor vagyok.
9: Hi, this is Madonna.
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
4: Ez... A Best FM.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát mindenki tudja, ugye tegnap Debrecenben járt a magyar labdarúgó válogatott, nem a legsimábban, de 3-1-re nyertünk Kazaksztán ellen. De nem erről lesz igazán emlékezetes a meccs, hanem arról, hogy ugyebár az első félidő közepén egy kamera bezuhant a pályára. Most az Index utána járt, hogy mi történt. Azt írják, hogy a közvetítéshez egy külsős cég szolgáltatta ezt az úgynevezett pók kamerát, ami egy kifeszített drótkötélen mozgott volna oda-vissza a pálya mellett. Viszont a mozgató motor valamiért kigyulladt, megolvasztotta a kötelet, és ezért esett be a pálya szélére ez a kamera. Hát most utána néztem, ez 50 kiló mindenféle kiegészítőkkel együtt, úgyhogy tényleg isteni szerencse, hogy senkit nem talált el, mert abból komoly tragédia lehetett volna. Ugye egy operatőr ott volt a környéken, olyan 2 méterre a becsapódástól. Mondjuk az ő idegei valószínűleg vastagabbak voltak, mint ez a megolvadt kötél, mert hogy látszik a felvételeken, valami halálos nyugalommal nyugtázta magában, hogy jó, hát ez most ide becsapódott. De hál' Istennek a kamerán kívül senki nem sérült meg.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: DJ Regard és Ride It.

Ray és a Where Is My Husband Debrecen kedvencei között itt a Best FM-en a 104.6-on, és már most szólok önöknek, hogy jövő hétfőn megkezd a nyári villamospálya felújítási munkákat a DKV Debrecenben, és ezek a munkátok június 15-től egészen július 7-ig fognak tartani. Ebben a néhány hétben lesznek olyan időszakok, amikor villamospótló autóbuszokkal lehet majd csak közlekedni. Erre lehet előre készülni egy kicsit, ugyanis a DKV honlapján már minden tundivaló fönt van ezzel kapcsolatban, úgyhogy a dkv.hu oldalra érdemes ránézni. Ez azért elég sokakat fog érinteni, tehát villamospálya felújítás június 15-től július 7-ig a DKV oldalán megtalálják, hogy emiatt hogyan változik a közlekedés a városban. És amíg ezt átbogarásszák, mi addig is itt vagyunk a legjobb zenékkel. Charlie Puth és Meghan Trainor és Marvin Gaye.

6 perc múlva délután 4, ez a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és ugye egy jó órával ezelőtt már kaptunk egy kis esőt a nyakunkba, de azt olvasom a meteorológiai jelentésben, hogy a mi térségünkre, Hajdú-Biharra is érvényben van jelen pillanatban a figyelmeztetés. Hát főként az esti órákban lesz még utánpótlása a csapadéknak, viharos szél és jég is jöhet, úgyhogy éjszakára az autókat próbálják fedett helyen tartani. Holnap pedig az ország nagy részén azért kisüt a nap, elvonul a hidegfront, kivéve itt a keleti ország részben, nálunk azért még holnap sem árt, hogyha kész közelben van az esernyő. Holnap egyébként reggel 10-19, napközben pedig 20-27 fok lesz az előrejelzések szerint. Pénteken lesz egy kicsit nyugisabb időnk itt Debrecen környékén. A Besten pedig záporoznak a legjobb zenék. Ellenis Morissette és az Ironic.

0: Tják a 104.6-on, ez volt David Guetta és a Hey Mama, délután 4 óra van. A Faithless és az Insomnia. Gondolom, hogy nem kell különösebben senkinek bemutatni ezt a örök kedvencet. Kis érdekesség róla, 31 évvel ezelőtt, 95-ben jelent meg először, de akkor nem lett belőle sláger. Ennek főként az volt az oka, hogy a rádiók nem játszották, mert hogy az eredeti verziója az egy ilyen röpke 9 perc hosszúságú volt, és a szövegesen volt igazán rádióbarát. Úgyhogy egy évvel később, 96-ban készült el az a verzió, amit mindenki ismer, és hát azt viszont már azonnal felkapták a rádiók és a slágerlisták is. A dal legújabb verzióját Bibi Rexa készítette el. Jön is mindjárt itt a Bestem, Bibi Rexa és a New Religion.
1: Rögzíthetik a cipzárelvet a Kresszben. Könnyű zenei diplomakoncertet rendeztek az egyetemen. Elismeréseket adtak át a Hajdú Dorogi Városnapon. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új Kressz tervezete. Ennek pedig főleg torlódásoknál lenne nagy jelentősége. Mondta el rádiónknak Gyulajné Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub Kressz bizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Gitárpárbajokkal és ismert slágerekkel mutatkoztak be a végzős hallgatók a Debreceni Egyetemen, írta meg az unidet.hu. Az intézmény első könnyűzenei diplomakoncertjén a hallgatók a tanulmányaik alatt megszerzett tudásról és előadói képességeikről adtak számot a közönség előtt. A koncerten különböző zenei stílusok kaptak helyet, a rocktól a popzenéig. A fiatal előadók egyéni és közös produkciókkal is készültek, miközben hangszeres és énekesi tudásukat egyaránt megmutathatták. A rendezvény mérföldkőnek számít az egyetem zenei képzésében, hiszen első alkalommal szerveztek ilyen formában diplomakoncertet a könnyűzene területén. Az esemény nem csak a hallgatók számára jelentett fontos állomást, hanem a közönségnek is lehetőséget adott arra, hogy betekintést nyerjen a képzés eredményeibe és a feltörekvő tehetségek munkájába. Díjakkal és kitüntetésekkel ismerték el a közönségért végzett munkát Hajdú Dorogon, számolt be róla a HAON. A városnapi ünnepségen olyan személyek és szervezetek vehettek át elismeréseket, akik tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak a település fejlődéséhez és közösségi életéhez. Az ünnepi rendezvényen a városvezetői hangsúlyozták, hogy a helyi értékek megőrzésében és közösségi összefogás erősítésében nagy szerepe van azoknak, akik önzetlenül dolgoznak a településért. A díjazottak különböző területeken, többek között a közéletben, a kultúrában és a civil szférában végeztek példamutató munkát. Az esemény a hagyományoknak megfelelően a Városnap egyik legfontosabb programja volt, amely lehetőséget adott a közönség számára a közös ünneplése is. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, 4:04, ez itt a Best FM a 104.6-on. Hát azt hiszem, hogy sokaknak most egy új nap kezdődik. A melót letették, jöhet a 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás, megjöhetnek mellé a legjobb zenék. És itt van Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion.
5: A hírek

0: emlékszik még a sorozatra? A Twin Peaks zenéje szól DJ Dedo remixében, a Best FM-en a 104.6-on.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: És tényszerűen Mátétól jött ez a hangzenet a Viberen.
2: Sziasztok! Balmazújvárosból kifelé, Debrecen felé, Nagymacs előtt rendőrök mérnek jó utat.
0: Köszönjük szépen, és hát nyilván lesz miről beszélni itt a délutáni csúcsforgalomban ma is, úgyhogy várom a közlekedési infókat, az SMS és Viber számunk 30-as 933-1046, vagy hívjanak föl az 500-540-en, csak ügyesen okosan az utakon, és hallgassák a Best FM-et útközben is, jön Lotfi Belgi és Burai, és a Háborgó Mélység 2.

0: info.
1: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő. Júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő. Igazi zenei élmény a fák alatt.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is BB Rexa.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy,
11: ott van veled
6: a Best FM.
11: A Best FM. A legfrissebbek az utakról.
12: Szia, Attila vagyok. Balatonújváros felől Debrecen irányába mérnek a Nagyháti vasútállomásnál.
11: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván a Best FM.
13: Debrecen, Best FM. Szeretem.
14: Hi, this is

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, jó utat hazafelé mindenkinek, és ugyebár holnap kezdődik a foci VB. Most majdnem rutinból azt mondtam, hogy hajrá magyarok, de hát ugye idén sem vagyunk ott. Viszont lesz egy csomó újítás a szabályokban, most csak a legérdekesebbeket mondom önöknek. Például akár ki is állíthatják majd azt a játékost, aki vita közben eltakarja a száját a pályán, mert hogy így utólag nehéz rábizonyítani, hogyha esetleg valami súlyosan sértőt mondott. Aztán jobban fellépnek az időhúzások ellen, bedobásnál például 5 másodperc, kirúgásnál 10 másodperc lesz a szintidő, nagyobb szerepet kap a videóbíró rendszer, a VAR, és minden meccsen lesz 2 kötelező ivószünet, az egyik a 22., a másik pedig a 67. perc környékén. A himnuszoknál pedig most nem csak a kezdő csapatok lesznek a pályán, hanem a teljes keret, tehát mind a két válogatottból 26 fő áll majd a himnuszok alatt a kezdőkörben. Ugye a nyitó meccs az magyar idő szerint holnap este 9-től lesz, Mexikó-Dél-Afrika. Tehát holnaptól foci VB. Önök kinek drukkolnak, megírhatják. Közben pedig itt a 2010-es foci VB himnusza, Shakira és a Waka Waka.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát nem a legjobb hírek az utakról. Többen is írják, hogy a Kishegyesi úton a terápiás ház előtt történt egy nagyobbnak tűnő baleset. Van, aki azt írja, hogy egy motorost gázoltak el, de ezt egyelőre még nem tudjuk 100%-os biztonsággal megállapítani. Tehát a Kishegyesi úton a terápiás háznál baleset tartja fel a forgalmat. Ez biztos, legyenek nagyon óvatosak arrafelé is, meg mindenhol máshol is. A Best

0: A Best FM-et hallgatják itt a 104.6-on, jó utat hazafelé mindenkinek, és az előbb itt a nagy foci VB-zésben elfelejtettem mondani önöknek, hogy 5 órától kívánságműsor, bár ahogy láttam az üzenetekből, tudják ezt önök maguktól is. Jöhetnek már a kérések, ne fogják vissza magukat, a 3933-1046-ra lehet írni, SMS vagy Viber, de az az igazi, hogyha inkább ide csörögnek.
1: A hívható telefonszám 500-540
0: 500-540 5 órától kívánságműsor, most pedig a Guns N' Roses.

Best FM-et hallgatják, 104.6, és egy kicsit frissítsük mindazt, amit az utakról tudunk. Sajnos baleset a Kishegyesin a Szotyori utcai keresztezés környékén történt egy ütközés nemrég, ez most ott feltartja a forgalmat. Ennél is frissebb infónk, hogy a Mák utcai Trafipax dolgozik, és továbbra is ellenőrzésre kell számítani Debrecen és Balmazújváros között a 3316-oson. Jó utat mindenkinek! Mi pedig nem sokára indítjuk a kívánság műsor, de előtte még pont belefér Lumi Didala, jön a Never Leave You, öttől önök válogatják a zenéket a Besten.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj a nyárra, nézd be az Aquanink medence áruházba, és szerezd be mindent, ami a kertbe és a nyaraláshoz kell. Kész medence, gépészet, fűtés, medence, porszívó, kerti játékok, trambulin. Nyaraláshoz pedig szabdeszka, pumpa, sátor és strandcikkek. Aquanink medence áruház, Debrecen, Petőfi tér 4, aquanink.hu.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Fejlesztő játszószoba nyílt a gyermekklinika betegeinek, folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás. Ivóvízhálózatot korszerűsítenek Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Új fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem gyermekklinikája. Adta hírül az unidep.hu. A különleges helyiség a gyógyuló gyermekek számára biztosít olyan környezetet, ahol játékos formában fejleszthetik képességeiket, és könnyebben viselhetik a kórházi tartózkodás időszakát. A játszószoba kialakításakor a szakemberek arra törekedtek, hogy a gyermekek életkorának megfelelő eszközök és foglalkozások álljanak rendelkezésre. A fejlesztések célja nem csupán a szórakoztatás, hanem a mozgás, a kommunikáció és a különböző készségek támogatása is. Az intézmény szerint a játék fontos szerepet játszik a gyógyítás folyamatában, hiszen segíti a stressz oldását és hozzájárul a pozitív kórházi élmények kialakításához. Az új helyiség hosszú távon számos gyermek számára nyújthat segítséget a felépülés időszakában. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
7: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
6: Ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatok kezdődtek Hajdúböszörményben a Korvin János körúton, írja a HAON. A beruházás célja a város vízellátásának biztonságosabbá és korszerűbbé tétele, valamint az előregedett hálózati elemek cseréje. A fejlesztés alatt több szakaszon is dolgoznak majd a szakemberek, hogy hosszú távon megbízhatóbb legyen a rendszer működése. A munkálatok idején egyes területeken ideiglenes forgalmi vagy szolgáltatási változásokra is számítani lehet, ezért a kivitelezők folyamatos tájékoztatást ígérnek az érintetteknek. A városvezetés szerint a beruházás pontos lépés a közműhálózat megújításában, hiszen a megfelelő minőségű ivóvízellátás alapvető feltétele a lakosság mindennapi életének. A fejlesztés befejezésével egy korszerűbb és üzembiztosabb rendszer állhat majd a helyiek rendelkezésére. Csapadék, zápor és zivatar formájában várható Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
5: És most
4: indul az esti kívánság műsor
5: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
8: Balog István Vianos. Zenei igazgató, urak és hölgyek, mit parancsolnak? Igen, ezek önök, hiszen a következő két órában önök döntik el, hogy mi szól a Best FM-en. A 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-es Best FM forró droton pedig hívhatnak bennünket.
5: Best FM kívánságműsor.
8: Valami jó kis bulizós dalt kér a munkához Gabriella. Legyen az a Wham és a Wake Me Up Before You Go Go. Küldöm nektek nem sokára. Előtte egy kicsit más hangulatban a Pál utcai fiúk és a Mi vagyunk a Grund. Ezt ma Laci kérte és Eszternek küldi. És mivel kezdünk? Itt az első telefonálónk István. Szia!
9: Halló! Hát akkor nyissunk Taylor Swift-tel.
8: Oké, okay, kinek szól?
9: Az Ophéliát kérem tőle a kislányomnak és a feleségemnek, hogy szeretem őket.
8: Rendben van, Taylor Swift és The Fate of Ophelia, este hétig kívánságműsor. I

0: Kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
2: Itt leszek.
1: Nemecsek.
3: Itt leszek.
1: Leszik.
3: Itt leszek.
1: Richter.
4: Itt leszek.
1: Weiss.
5: Itt leszek.
1: Csele.
6: Itt leszek.
1: Kolnai.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, figyelembevetés van. Kívánság műsor a Best FM-en, 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket, a 39-33-104-6-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. És akkor Edit kérésére jön majd Freddie Mercury és a The Great Pretender, és közben a vonalban is várakozik már valaki. Haló, szia, adásban vagy?
1: Szia, Marci vagyok. Manueltől kérem, a messziről jöttem-e.
0: Nem lesz akadálya, kinek küldöd?
1: Evelynnek, a kislányomnak.
0: Mit üzensz neki?
1: Itt ül velem.
0: Ja, úton hazafelé?
1: Igen, megyünk haza épp.
0: Jó, akkor együtt dudorázhatjátok a kocsiban.
1: Köszönjük.
0: Nagyon szívesen. Manuel énekel mindjárt a Besten.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: és Tarján Zsófi, és a Mert az élet szép, itt a Best FM-en. Önök pedig tegyék még szebbé a kedvenc dalaikkal, ezért van a kívánság műsor, este hétig lehet írni, hívni. Van itt azért kérés bőven, például sziasztok, Riannától az Only Girl-t szeretném meghallgatni Tamással, a kedvesemmel. Köszönöm szépen, Anikó az aláírás, a dalotok nem sokára jön. Előtte viszont, ki van velünk a vonalban? Halló!
1: Dani vagyok, szia!
0: Szia, parancsolj, hallgatlak!
1: Szohó part és a balatoni nyár.
0: Kinek küldöd?
1: Hát mindenkinek, aki megy a Balcsira. Holnap indulunk.
0: De jó nektek.
1: De jövünk is haza vasárnap.
0: Ekkor csak egy kis villámnyaralás. Lesz azért más nyaralás is a nyáron még?
1: Persze. Megyünk majd Horvátországba is.
0: Oh, de jó nektek. Ugye erre szokták mondani, hogy ott a kalács a szátokban csak bele kell harapni. Jó van, jó utat nektek, meg jó pihenést. Szohó party.
1: Köszönöm.
0: Jön már is a balatoni nyár itt a Besten.

0: 104 Best FM, 5-től 7-ig ma is kívánság műsor. Kösz, hogy itt vannak, és kösz, hogy ilyen aktívan kérik a dalokat. Bőven van még időnk, úgyhogy írjanak a 3933-1046-ra, vagy csörrentsék meg az 500-540-es Best FM forró drótot. Például azt írja nekünk Zsuzsika, hogy sziasztok, egy Kowalski meg a Vega számot szeretnék kérni, rátok bízom, hogy melyik legyen az. Küldöm mindenkinek, aki az utakon van hazafelé, vigyázzunk egymásra. A Kowalski meg a Vega és a Lehetetlen nincs, de előtte egy hangüzenet a Viberről.
1: Best FM kívánságműsor.
2: Szia! Lady Gagától kérem az Alejandrót. A kolléganőmnek Móninak küldöm, hogy legyen jobb kedve.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 5 perc elmúlt, 3-4-6, ez a best kívánság.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
0: Például nemrég hívott Tibi, aki a családjának küldene egy nagy magyar klasszikust, Somló Tamás, és az Indulni kell. Halló, Best FM kívánság műsor.
3: Szervusz, Filik, én Tibi vagyok. Madonnától a Like It Bad, ne tudnád adni, azt megköszönöm.
0: Nagyon szívesen lejátszom neked. Kinek szeretnéd küldeni?
3: Köszönöm szépen Zsuzsikának, küldeném önök a nagy kedvence, mindenkinek, aki szereti, meg nektek is.
0: Megdomáltuk, küldöm majd.
3: Köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao, szia. Hát akkor folytassuk Madonnával a Best kívánság műsorát. Az 500-540 pedig szabad, hívhatnak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en. Színházi előadással köszöntötték a pedagógusokat Debrecenben, fókuszban a kullancs okozta betegségek, erős évet zárt a hajdúszoboszlói turizmus. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Színházi élménnyel mondtak köszönetet a debreceni pedagógusok egész éves munkájáért, tudósította Dehír. A város pedagógus nap alkalmával rendezett ünnepségén a tanárok és oktatási szakemberek egy különleges kulturális programon vettek részt, amely a megbecsülés és az elismerés jegyében valósult meg. Az eseményen Debrecen vezetői is hangsúlyozták, hogy az oktatásban dolgozók szerepe meghatározó a fiatal generációk nevelésében és a közösségek jövőjének alakításában. A rendezvény középpontjában ezúttal nem a hivatalos beszédek, hanem a közös kulturális élmény állt. A meghívott pedagógusok egy színházi előadást tekinthettek meg, amely lehetőséget adott a kikapcsolódásra és a feltöltődésre is. A szervezők szerint fontos, hogy időről időre a város is kifejezze háláját azoknak a szakembereknek, akik nap mint nap a gyermekek és a fiatalok fejlődéséért dolgoznak, fogalmaztak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agybelül gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek, a vérszívók, a Lyme-kór. Mondta el rádiunknak Sticker János, az LNGK biológusa.
6: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisznél általános vírus fertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
4: Jelentős eredményeket hozott a turizmus Hajdúszoboszlón az elmúlt időszakban, derült ki a Haon cikkéből. A város továbbra is az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, amit a vendégforgalmi adatok és a fejlesztések is alátámasztanak. A település vezetése szerint a turizmusból származó bevételek fontos alapot biztosítanak a város fejlesztéseihez és a szolgáltatások fenntartásához. Az elmúlt időszakban több beruházás is megvalósult, amelyek a látogatók komfortzónáját és a város versenyképességét erősítik. A cél a következő években is az, hogy Hajdúszoboszló megőrizze vezető szerepét a hazai turizmusban, miközben új fejlesztésekkel és programokkal vonza a vendégeket. A városvezetés szerint a kedvező eredmények a helyi vállalkozások számára is fontos lehetőségeket teremtenek, fogalmaztak. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan leülhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
7: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM mai kíványság műsorát hallják. Sok dolgunk lesz ebben az órában is, ahogy nézem, mert rengeteg kérés van előttem, de hát így szeretjük, amikor pörgés van. Például, szia, Anna vagyok, szeretnék egy számot kérni anyukámnak, tesómnak és unokaöcsémnek, pusszilom őket. A zene, amit szeretnék, Dániel Fé és a Boldog igazán. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Anna, a dalotok már bekészítve, nem sokára jön, de itt lesz Ed Sheeran és a Photograph. Ezt a dalt például Sanyi küldi Détinek, azzal az üzenettel, hogy nagyon hiányzik neki, és boldog névnapot kíván. Akkor lehet, hogy nem is Déti, hanem Gréti. Minden esetre a dal az jön, és a műsor második óráját pedig David Guetta, Teddy Swims és Tones & Dy közös dalával nyitjuk. Jön a Gang Gang Gang. Kinek küldjük? Halló!
8: Szia! Itt vagyok! Én ezt a dalt Áronnak küldöm, hogy nagyon szeretem és várom haza.
7: Oké, rendben van, köszi.
8: Köszönöm nektek.
7: Szóval David Guetta, Teddy Simmons és Tonsendai és a Kan Kan Kan. Ez még mindig a kívánság műsor.
1: A hí-

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Hoppá! Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 5-től 7-ig kívánságműsor. Ahogy szoktuk, önök válogatják a zenéket ebben a két órában. Az 500-540-es Best FM forró dróton tudnak hívni, a 3933-1046-ra pedig lehet írni nekünk. Például egy üzenet Ildikótól, sziasztok, Majka és Curtis közös dalát, a Csak te létezelt szeretném küldeni a férjem.

0: Best FM 104, este hétig kívánság műsor, nincs megállás, mert persze ehhez önökre is szükség van. Dobjanak egy üzenetet a 3933-1046-ra, vagy a másik megoldás.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: Lilike kérésére jön mindjárt egy olyan dal, ami ki sem maradhat a kívánság műsorból. Mostanában Rosé és Bruno Mars, és az építi. Viszont előtte azt írja nekünk Ircsi, hogy sziasztok, Dash Youngfly és Azaria Pannónia, ezt szeretném kérni. Küldeném Bak Zsófiának, Fehér Lucának és a Lillatéri Általános Iskola harmadik B osztályának. Rendben van, mindjárt játszom nekik, csak hogy itt van a vonalban Melinda is, aki, ha jól sejtem, szintén ezt odaadt kéri, ugye?
3: Igen,
0: haló,
3: szia! Igen, én a családomnak küldöm, mit jepérse. Szeretem őket, és hallgassák szeretettel.

0: Ez itt a Best FM a kívánság műsorral. Még van egy kis időnk. Az utolsó másodpercig az önöké vagyok, úgyhogy írjanak, hívjanak.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Timi üzeni Sanyinak, hogy nagyon szereti őt, és küldi a közös dalukat. Az Eddától az Álmodtam egy világot jön majd. A vonalban pedig János.
3: Én egy Guns N' Roses számot kérek. Sweet Child O' Mine például.
0: Oké. Okay.
3: Minden rockernek küldöm. Köszönöm, Virikém.
0: Nagyon szívesen. A Guns N' Roses már is a húrok közé csap. Best FM kívánság műsor.

0: 96.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM, és ez itt a ma esti kívánság műsor. Az időnk az nagyon fogytán van, úgyhogy gyorsan mondom, hogy mi minden jön még itt a következő percekben. Például Edith küldi a férjének, Tamásnak a Maneskin slágerét, jön majd a Begin. Előtte Rácz Gergő és Orsovai René és a Mostantól, ezt a, hát mondhatjuk, hogy most már örök magyar slágert, Gabriella szeretné meghallgatni. A vonalban pedig Ancsa. Na neki vajon miben segíthetünk? Szia, hallgatlak!
1: Szia! Olyat lehet kérni, hogy Benny Benassi Satisfaction?
0: Végül is így este felé már beleférhet. Jó van, oké, rendben van, szuper.
1: Nagyon jó lenne, köszönöm.
0: Kinek küldöd?
1: Bettinek, Lacinak és Itusnak szóljon. Köszönöm!
0: Nagyon szívesen. Akkor hangerő föl, Benny Benassi és a Satisfaction!
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: a Best FM a 104-on. Az a rossz hírem van, hogy véget ért a mai kívánság műsor, 7 óra van, úgyhogy ennyi fért a ma estébe. Nagyon sokan szerettek volna még dalokat kérni, bocsánat, nem lesz már rájuk idő, viszont holnap délben és este is lesz kívánság műsor. Na, egy utolsó utáni, de tényleg utolsó utáni kérés. Péter van a vonalban. Halló.
1: Jó estét, sziasztok!
0: Szia, mit játszottunk neked és kinek szóljon?
1: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Olá Csucsunak szülinapjára, Isten éltesse.
0: Isten éltesse, boldog szülinapot neki. Oké, akkor jön az ajándéka nem sokára. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling. Én pedig megyek, holnap találkozunk. Ciao.
2: Több vállalkozást is ellenőriznek a NAV revizorai. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Bajnoki címet ünnepelhetett a Deasz női futszál csapata. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Ezen a héten is célzott ellenőrzéseket végeznek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Hajdúbiharban, írta meg a Hajdú Press. A revizorok több településen és különböző gazdasági területeken vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrzések alatt elsősorban a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott termékek eredetét vizsgálhatják. A NAV rendszeresen közzéteszi az aktuális ellenőrzési terveket annak érdekében, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a jogszabályok maradéktalan betartására. A hatóságok szerint a cél nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem a tisztességes piaci működés erősítése is. A revizorok a hét folyamán több helyszínen is megjelenhetnek a megye területén. Érdemes kímlelni az eget, három bolygó és holdcsarló együttállása látható június közepén. A svábhegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A június 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, valamint északnyugati látóhatás szükséges. Bajnoki címmel zárta a szezont a Deasz női futszál csapata, tudósított az unidep.hu. Az együttes kiemelkedő teljesítmény nyújtott a bajnokságon, és végül a tabella élén fejezte be az idényt. A siker mögött hosszú hónapok következetes munkája áll, amelyben a játékosok és a szakmai stáb egyaránt fontos szerepet vállalt. A csapat a szezon alatt több emlékezetes mérkőzést is játszott, és végig meghatározó szereplője volt a bajnoki küzdelmeknek. A klubnál úgy vélik, hogy az eredmény nem csak az idei év sikere, hanem a női futszál utánpótlás nevelésének és tudatos építkezésének is visszaigazolása. A bajnoki cím újabb jelentős mérföldkő a Debreceni Egyetemi Sportélet történetében, fogalmaztak. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
4: A

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, feloldották a korlátozást az Erzsébet utcán, készülnek a Balmazújvárosi Motoros Fesztiválra. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Korszakváltás, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint ez a szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet rót a tanárokra. Nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől még a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja, fogalmaztak. Ismét megnyitották a gyalogos forgalom előtt az Erzsébet utcai zebrát Debrecenben, adta hírül a Dehír. A gyalogátkelő a korábbi munkálatok miatt egy időre nem volt használható, azonban a szükséges fejlesztések befejezését követően a hét eleje óta ismét birtokba vehették a közlekedők. A beruházás a környék közlekedésének biztonságosabb átételét szolgálta. Az átadó alkalmával elhangzott, hogy a fejlesztés részeként olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek a gyalogosok és a járművek közlekedését egyaránt segítik. A helyiek számára különösen fontos volt a zebra mielőbbi megnyitása, hiszen a környéken jelentős gyalogos forgalom zajlik. A városvezetés szerint a fejlesztés hozzájárulhat a biztonságosabb és összehangoltabb közlekedéshez, miközben a környező területek elérhetősége is javul, fogalmaztak. Folyamatosan készülnek a motoros fesztiválra Balmazújvárosban, számoltak be róla a szervező közleményükben. 13. alkalommal rendezik majd meg az ikonikus ingyenes rendezvényt. Mint írták, látványos felvonulás mellett számtalan ügyességi verseny, vezetéstechnikai bemutató és motoros kiállítás is lesz június 19-én és 20-án a hajdúsági városban. A program kínálatot pedig úgy állították össze, hogy a család összes tagja megtalálja a érdeklődési körét. A résztvevők szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat, illetve több módszerrel is tesztelhetjük majd a kresztudásunkat, és számtalan koncerttel is készülnek. Így többek között fellép majd a Leander Kills is. A családi napon részt vesz a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Mobilitási és Autóklub is. Egyelőre 26-31 fok között marad a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Kisebb lehűléssel fokozatosan, de számíthatunk csütörtöktől egészen vasárnapig majd az előrejelzések szerint. Csapadék zápor zivatar formájában várható térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A hírek után
1: indul.
3: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40, a 39.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 38.

0: A magyarok nagy része 1999-ben ismerte meg az imént hallott dalt, méghozzá egy telefonszolgáltató reklámzenéjeként. A tévhiteket eloszlatva, az Adi Amos nem az ír énekesnő enya száma, nem is ő írta, és nem is énekelte el soha. A dalt egy brit zeneszerző Carl Jenkins írta, a szöveget pedig Miriam Stackley énekelte fel. Most következő banda, akiknek 94-ben jelent meg az első albumuk, egy évvel később pedig a Fantastic című lemezükről megjelenik a most következő I Wanna Be With You. Bizonyára már sokan tudják, hogy a Fun Factory érkezik, itt az Eurotop 40-ben, a Best FM-en.
1: Check it out, check it out.

0: jó dallal.
1: A munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: Ha kell a plusz energia.
3: Eurotop 40. A 29.

A jól ismert magyar hard rock együttest, a Machine Most, az emberek nagyon gyakran a Hooligans-szel keverik össze, hasonló hangzásviláguk miatt. Legismertebb daluk a most alatt fenn a csúcson 2007-ben 21 héten át vezette a Mahasz Rádiós Top 40 listáját, és mai napig előszeretettel játsszák a rádiók. Akit viszont nem szoktak összekeverni senkivel, az nem más, mint most következő előadónk, aki sajnos már jó ideje az égi húrokon játszik, ő pedig nem más, mint Cipő, aki már is énekel itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

0: Elérhetővé tették a vonatinfót, emelkedett a fertőző megbetegedések száma Hajdú-Biharban. Bemutatkoztak a jogász doktoranduszok Debrecenben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újra tudható, hol tart a MÁV járatunk. Ismét elérhető a vonatinfó webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, és azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációkban is szerepeljen. Több fertőző betegség előfordulását is regisztrálták Hajdú-Biharban az elmúlt héten, számolt be róla a HAON. A legfrissebb járványügyi adatok szerint a szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a különböző megbetegedések alakulását, hogy szükség esetén időben megtessék az intézkedéseket. A jelentésben az áll, többféle fertőzés is megjelent a megyében, ezért az egészségügyi hatóságok folyamatosan elemzik a beérkező adatokat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő higiéniai szabályok betartása és a megelőzés kiemelt szerepet játszik a betegségek terjedésének visszaszorításában. Az egészségügyi ellátórendszer felkészült az esetek kezelésére, ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy tünetek jelentkezése esetén időben forduljanak orvoshoz. A járványügyi helyzetet továbbra is folyamatosan figyelik, hogy a szükséges lépéseket gyorsan meg lehessen tenni. Kutatási eredményeiket és tudományos munkájukat ismertették a jogász doktoranduszok a Debreceni Egyetemen, derült ki az unidep.hu cikkéből. A rendezvény lehetőséget biztosította arra, hogy a fiatal kutatók bemutassák aktuális témáikat és megosszák tapasztalataikat a szakmai közönséggel. A programon több jogterület is szóba került, a résztvevők pedig külön előadások keretében ismertették kutatásaik legfontosabb megállapításait. A szervezők szerint az esemény fontos szerepet tölt be a tudományos utánpótlás támogatásában, hiszen lehetőséget teremt a szakmai párbeszédre és tapasztalatcserére. A doktoranduszok számára a bemutatkozás egyben lehetőséget jelent arra is, hogy visszajelzéseket kapjanak munkájukról, és új szakmai kapcsolatokat építsenek ki. Csapadék, zápor és zivatar formájában várható Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: Egy kontinens.
2: Slágerlista.
3: Európa legjobbjai.
2: Európa 40.
4: A 26.

0: talk about.
1: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
3: Nem élünk rá.
4: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
3: Siessetek!
2: Jól van. Nem. Tudni, hogy eltűnt.
4: Hogy érted?
2: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
4: Elég pipák lesznek.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best.

Ismét filmzenékhez érkeztünk itt az Eurotop 40-ben, aki pedig látta a Transformers című kasszasikert Michael Bay rendezésében, annak bizonyára ismerősen csengett a Linkin Park What I Don't című dala. A zenekar 2007-re komoly rajongótáborra tett szert, nem véletlen tehát, hogy a robbanás fetisiszta rendező és stábja úgy döntött, igenis szükségük lenne húzónévre a Transformers soundtrackjén. Az akciófilmek után pedig romantikusabb vizekre vezünk, méghozzá a Music

felvételek világába 1978-ba, ekkor mutatják be ugyanis Olivia Newton-John és John Travolta főszereplésével a Grease című filmet, amely nevét a kor jellegzetes olajozott hajú, barkót viselő, bőrzsekit hordó, úgynevezett Greaser fiatalja után kapta. A viszonylag alacsony költségvetésű, eredetileg egy nyári sikernek szánt film minden idők legsikeresebb filmmusikhelye lett. A filmváltozathoz négy új szám is készült, köztük a most következő Hopelessly Devoted című dal.

0: zenék a munkalendületéhez. Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 19.

Vakáció zeneileg nem az a műfaj, amiben sok mélységet és világfájdalmat lehet belemagyarázni, úgyhogy nem is csoda, hogyha az erről született popdalok leginkább a haverok, szerelem, buli koordinátákon mozognak. Ahogy a Repülők dala is a Holiday, amely idén lett negyed évszázados, vagyis 25 éves. A kánikulában pedig újabb nyári slágerre tombolhatunk, hiszen már is érkeznek Zoltán Erika egykori táncosai, az Emergency House, akik első igazi sikerüket a Total Dance Fesztiválon aratták a 90-es években, és ezután ismerte meg az ország is őket, és persze

0: több vállalkozást is ellenőriznek a NAV revizorai. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Bajnoki címet ünnepelhetett a Deac női futsal csapata. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ezen a héten is célzott ellenőrzéseket végeznek a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Hajdúbiharban, írta meg a Hajdú Press. A revizorok több településen és különböző gazdasági területeken vizsgálják a szabályok betartását. Az ellenőrzések alatt elsősorban a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott termékek eredetét vizsgálhatják. A NAV rendszeresen közzéteszi az aktuális ellenőrzési terveket annak érdekében, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a jogszabályok maradéktalan betartására. A hatóságok szerint a cél nem csupán a szabálytalanságok feltárása, hanem a tisztességes piaci működés erősítése is. A revizorok a hét folyamán több helyszínen is megjelenhetnek a megye területén. Érdemes kímlelni az eget, három bolygó és holdcsarló együttállása látható június közepén. A svábhegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A június 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, valamint északnyugati látóhatár szükséges. Bajnoki címmel zárta a szezont a Deac női futsal csapata, tudósított az unidep.hu. Az együttes kiemelkedő teljesítmény nyújtott a bajnokságon, és végül a tabella élén fejezte be az idényt. A siker mögött hosszú hónapok következetes munkája áll, amelyben a játékosok és a szakmai stáb egyaránt fontos szerepet vállalt. A csapat a szezon alatt több emlékezetes mérkőzést is játszott, és végig meghatározó szereplője volt a bajnoki küzdelmeknek. A klubnál úgy vélik, hogy az eredmény nem csak az idei év sikere, hanem a női futsal utánpótlás nevelésének és tudatos építkezésének is visszaigazolása. A bajnoki cím újabb jelentős mérföldkő a Debreceni Egyetemi Sportélet történetében, fogalmaztak. Egyelőre még marad a melegebb idő Debrecenben és környékén, azonban egy hidegfronti hatás miatt fokozatosan lehűlhet a levegő a hétvégére majd. Addig a napi maximum hőmérséklet 26-31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 17 fok között alakul. Csapadék, zápor, zivatar formájában várható térségünkben. Ha a szél többnyire mérsékelt lesz.
2: A hír...

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 11.

Pontosan 32 évvel ezelőtt jelent meg a svéd Europe harmadik albuma, a The Final Countdown kislemezként, a sikere pedig nem kellett sokat várni. A dal irgalmatlan sláger potenciája gyakorlatilag azonnal termőre fordult, a Europe pedig hirtelen feltörekvő reménységből gyakorlatilag hetek alatt vált szupersztárrá. 25 országban került fenn a slágerlisták első helyére, de a 8. helyig menetelt az Egyesült Államokban is, és a zenekar hirtelen zsúfolásig megtelt csarnokokban, illetve a magazinok címoldalán találta magát. A következő egykori number one dal pedig már Puff Daddy-től érkezik, aki a Police egykori szerzeményét dolgozta át, új értelmet adva neki, amelynek alapja az elektronikus metal. Érkezzen itt a Best FM-en az Eurotop 40-ben az I'll Be Missing You című dal, amely nem mellesleg döbbenetes közönségsiker lett.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 8.

Varga Viktor először 2009-ben került a reflektorfénybe, egy tehetségkutatónak köszönhetően, a különc fiúra pedig hamar felfigyelt a szakma, és a közönség is egyaránt. 2010-ben megjelent első lemeze, rajta a most hallott Lehet zöld az ég című kirobbanó sikerű dallal. Szintén egy magyar zenész énekel hamarosan itt az Eurotop 40-ben, ő pedig nem más, mint Takács Tamás blues-énekes, aki többek között a Cartago, a Szenátor és az Íz zenekarok oszlopos tagja volt, és a mai napig is koncertezik szerte az országban, sőt, rendszeres fellépője a hazai zenei fesztiváloknak. A következő dalról pedig bátran állíthatjuk, hogy szinte minden házi buliban megszólal, a szöveget pedig valószínűleg kívülről fújja a hallgatóság.

0: énekelheted.
1: A lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Eurotop 40. A harmadik.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: 10. ezen a héten
5: Olivia Dean újdonsága.
4: 9. lett Ray, aki nagy hívvel keresi a nagy őt. 8. lett Harry Styles újdonsága.

hatodik, Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noitor. Ötödik, a Team Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula. A negyedik helyen Bruno Mars újdonság,

0: Pure Extra has a new religion.
1: Eurotop 40. Eheti lista vezetője.
2: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
0: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: Slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Gréta nevű hallgatóinkat! A Gréta női név a görög Margaréta, magyarul Margarit névnek több nyelvben is előforduló becézéséből önállósult. Rokon nevei a Margaréta, a Margó, a Réta és a Rita. Egyik leghíresebb tulajdonosa a névnek Gréta Garbo, svéd filmszínésznő, a

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Te, szerinted, ha lesz, én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikopaktererni egy jó nagyot.
4: Ja, persze, persze.
3: Tényleg?
4: Persze, ahányszor akarsz.
3: Tudtam én, hogy jól választok.
4: Mit?
3: Legjobb barátod. Na, jó éjszakát, obám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, terem, terem, esznek.
2: Egy filmzene most, egy filmzene.